2023 óta adják át, az idei díjazott pedig Bakó Dominik Mátyás lett. A végzős gyakorló ápoló szerint a legfontosabb, hogy az ember úgy forduljon a betegek felé, ahogyan ő maga is elvárná fordított helyzetben. Úgy fogalmazott, hogy elhivatottság kell ahhoz, hogy valaki ne csupán feladatként tekintsen a munkára, és számára különösen meghatározó az a gondolat, miszerint ha egy életet ment meg valaki, hős, ha százat, akkor ápoló. A rendezvény végén a résztvevők egyetértettek abban, hogy az ápolók munkája a kórház gerincét alkotja, és az ilyen alkalmak segítenek abban, hogy a mindennapi nehézségek mellett a hivatás emberi oldala és sikerei is láthatóvá váljanak. Hétfő este lezárult a tavaszi fesztivál program sorozata a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A több mint egy hónapon át tartó rendezvény a komoly zenétől a rockig, sőt gasztronómiai élményekig szinte minden műfajt felvonultatott, hol hangosabb, hol visszafogottabb formában. A fesztivál záró eseményeként a 100 tagú cigányzenekar jubileumi 40 éves nagyzenekari gála koncertje lépett színpadra. A repertoár a csárdástól a klasszikus átiratokon át egészen a Queen dalokig ívelt, vagyis szinte minden műfaj megjelent. A zenekar tavaly ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. A koncert előtt sokakat meglepett, hogy a világ egyik legismertebb cigányzenekara mindössze 40 éves, miközben a jelenlévők közül sokan idősebbnek érezték magukat. A zenekar lendülete azonban olyan erős, mintha már több mint 4 évtizede állnának a színpadon. A helyszínen alig lehetett szabad parkolót találni, a nézőtér teljesen megtelt a kezdésre. A színpad hamar benépesült a színes ruhás hangoló zenészekkel, ami sokaknak a régi csárdák hangulatát idézte fel. Már ez a viselet mindig és a zenekar sajátja volt. A vendéglátóhelyeken megjelenő gépzongora és később CD-k térhódítása jelentősen beszűkítette a hagyományos cigányzenészek lehetőségeit. A cigányzene ugyanakkor mindig is erős kulturális márkának számított, amelyet a múlt század költői és írói is gyakran megénekeltek. Kedden megkezdődött a régi pavilon sor bontása a Békés Csabai piacon. A területet kordonnal zárták le, majd teherautó és markoló érkezett a Trefort utca felől, és nekiláttak a hosszú ideje elhanyagolt épületek elbontásának. A munkagépek látványa egyértelművé tette, hogy a sokáig húzódó ügy végére pont került, és hamarosan eltűnik a város egyik legrégebbi, de mára már lepusztult pavilonsora. A fejlesztést a város évek óta tervezte kapcsolódva a Modern Városok program beruházásaihoz. Ennek érdekében módosították a helyi építési szabályzatot is. Bár a pavilon sor a Békés Csabai önkormányzat tulajdonában lévő telekingatlanon állt, az üzlethelyiségek magántulajdonban voltak. A 24 albérletből 20-at adásvételi szerződéssel szereztek meg, 4 esetben azonban kisajátítási eljárásra volt szükség. A felek hosszú ideig küzdöttek álláspontjukért, a jogit a végére pedig a kúria tette fel a pontot, így mostanra minden akadály elhárult a terület rendezése elől.

0: 5 helyszínen 20 fellépő várja majd az érdeklődőket a 3. Békés Csabai utca zene fesztiválon, amelynek időpontját nyilvánosságra hozták. A rendezvényt először 2024. szeptemberében tartották meg, bár az ötlet már 2020-ban megszületett. A koronavírus járvány akkor megakadályozta a szervezését. Végül 6 helyszínen több mint 20 fellépővel valósult meg az első fesztivál, és idén már a 3. alkalomra készülnek. A szervezők közlése szerint 2026. május 28 és 30 között rendezik meg az eseményt, amelyen városszerte 5 helyszínen szól majd az élőzene. A blues, a rock és az akusztikus utcazene műfajai egyaránt helyet kapnak, a hangulatról pedig különleges előadók gondoskodnak. A fesztivál Facebook oldala szerint olyan zenekarok és előadók lépnek fel, mint a Sárbogár, a Spektrum PRT, a Rover zenekar vagy Szilágyi Ági. Kedden délután ünnepséget tartottak a Békési Művelődési Központban, ahol átadták a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi szervezetének elismerését, a kézdíjat. Az idei kitüntetést Bíró György néptanító kapta, aki lelkes lokálpatriótaként, békés elkötelezett szeretőjeként és reformátusit élő lelki ismereteként méltattak. A díj indoklása szerint Bíró György régi vágás úri ember, aki maradandó nyomot hagyott a város történetében. Az elismerést hagyományosan színes nívós ünnepség keretében adták át. A díj az ott méltatását Demeter Otto, a Békési Református Egyházmegye esperese ismertette. Miró György 1979-ben szerezte tanítói diplomáját, pályáját Bélmegyeren kezdte. Mindig hivatásának tekintette az egyszerű családból érkező tanulók nevelését és oktatását, és következetesen úgy mutatkozott be, hogy néptanító. 1985-től Békésen folytatta munkáját a 3-as számú, később dr. Hepp Ferenc általános iskolában, továbbra is a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását tartotta legfontosabb feladatának. Nem csak tanított, nevelt is, kiemelten fontosnak tartotta, hogy tanítványai megismerjék és megszeressék anyanyelvüket. A díjazott ézig-vérig lokálpatrióta, aki rendkívüli tudással rendelkezik Békés múltjáról, nevezetes személyiségeiről, műemlékeiről, néprajzáról, hisz a kimondott szó erejében és a személyes beszélgetések fontosságában. Egy történeti kutatásainak alapja az olvasás mellett az idős békésiek történeteinek összegyűjtése. Számtalan riportot készített és sok helyi szokást, hagyományt örökített meg az utókor számára. Megrongálták a Veres Péter utcai park egyik padját, emiatt közösségi bejegyzésben fejezte ki felháborodását a Jaminai önkormányzati képviselő és városi tanácsnok. Opauszki Zoltán több fényképet is készített, amelyeken látszik, hogy a pad deszkáit összetörték. A képviselő elmondta, hogy a jaminaiak számos indokolt fejlesztési igénnyel keresik meg, és ezeket igyekeznek lehetőségeikhez mérten megvalósítani. A rongálást felelőtlenségnek nevezte, mert ahogy fogalmazott, értéket tesznek tönkre bele, és ezzel újabb fejlesztésektől vonják el a forrást. A pad helyreállítása érdekében a szokásos eljárás szerint a jegyzőhöz fordult, és bízik abban, hogy az önkormányzat gyors intézkedésének köszönhetően hamarosan ismét rendezett állapot várja a lakókat a Veres Péter utcai parkban. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Fegyelmezetlen kihelyezések nehezítették a hétvégi lomtalanítást Békéscsabán. Teltházas programokkal zárult az idei egészséghetek. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanárára. Térítési díj emelésekről döntöttek Szeghalmon. Már is mondom a részleteket. Hegyekben álltak a régi bútorok, matracok és leselejtezett tárgyak szombaton Békéscsabán a folytatódó lomtalanítás napján. A szolgáltató ismét felhívta a figyelmet, hogy nem mindegy, mit és hogyan tesznek ki az utcára. A lomtalanítás során általában kihelyezhető a régi fotel, törött szék, szőnyeg, kisebb bútor, gyerekjáték vagy már nem használt háztartási eszköz. A legfontosabb szabály azonban változatlan, a lomot kizárólag az előre meghirdetett időpontban és helyen szabad kitenni, úgy, hogy ne akadályozza sem a gyalogos, sem az autós forgalmat. A szétszóródó hulladék nem csak balesetveszélyes, hanem a környék összképét is gyorsan lerontja. A tapasztalatok szerint sokan még mindig hibáznak. Többen építési törmeléket, sittet, autógumit vagy más veszélyes hulladékot raktak ki. Ezeket a szolgáltató nem szállítja el. Ugyanígy tilos festéket, vegyszert, akkumulátort, elektronikai hulladékot, zöld hulladékot vagy kommunális szemetet az utcára tenni. Aki ilyet helyez ki, akár bírságra is számíthat. A szakemberek külön felhívták a figyelmet a régi hűtőkre, televíziókra, más elektronikai eszközökre. Ezek nem tartoznak a lomtalanítás körébe, külön gyűjtést igényelnek. Gyakorlati tanácsként elhangzott, hogy a kisebb tárgyakat érdemes zsákba vagy dobozba csomagolni, így nem hordja szét a szél és a rakodás is gyorsabb. A nagyobb bútorokat pedig célszerű szétszerelni, mert így kevesebb helyet foglalnak. A legfontosabb szabály egyszerű, csak azt tegyük ki, amit valóban elszállítanak, így a lomtalanítás gyorsabb, tisztább és kulturáltabb lehet Békés Csabán, és ahogy a szolgáltató is fogalmazott, nem csak a szabályoknak, hanem otthon is megfelelhetünk. Békés Csaba egyik legnépszerűbb rendezvény sorozata az Egészséghetek idén is nagy érdeklődés mellett zajlott a Lencsésik Közösségi Házban. A pénteki program egy különleges ásványkiállítás volt, amely nem csak látványos darabokat mutatott be, hanem az élettelen természet és az emberi szervezet kapcsolatára is felhívta a figyelmet. A rendezvény sorozat több mint egy évtizedes múltra tekint vissza. Takács Péter, a Közösségi Ház vezetője, elégedetten értékelte az idei eseményeket, amelyek összesen 25 programot kínáltak. Elmondta, hogy ez egy olyan hagyományos sorozat, amelybe szinte minden közösségüket bevonták, a természetjáróktól a nyugdíjas klubokon át a mozgáskultúrával foglalkozó csoportokig. Hangsúlyozta, hogy egy közművelődési szakember számára a siker legfőbb mércéje az érdeklődés, és idén is teltházas programokat tapasztaltak. Hozzátette, hogy amíg van igény a Békés Csabaiak részéről, a ház minden évben megújult tartalommal, de töretlen lelkesedéssel szervezi meg az egészségheteket. Az idei sorozat egyik legkülönleges eleme a péntek délután megnyílt ásványkiállítás volt. A tárlatot úgy állították össze, hogy szervesen kapcsolódjon a rendezvény fő témájához, az egészséghez. Gulyás Péter Béla, a Magyar Minerofil Társaság Békés Csabai Városi Ásványgyűjtőkörének elnöke elmondta, a kiállított darabokat tudatosan válogatták össze. Kifejtette, hogy a természet szépsége mellett ezek az ásványok olyan mikro és makro elemeket tartalmaznak, például vasat, ként vagy foszfort, amelyek az emberi szervezet számára nélkülözhetetlenek. Hozzátett, hogy a gyűjtőkör küldetése nem csak a gyönyörködtetés, hanem az ismeretterjesztés is. Az elnök arról is beszélt, hogy az ásványgyűjtők közössége nehéz helyzetben van. Az évek során megfogyatkozott a létszám, és az utánpótlás is egyre nagyobb kihívást jelent. Rámutatott, hogy a fiatalok érdeklődése gyakran gyerekkorban erős, de a tinédzser korral alább hagy, vagy a tanulmányok miatt elkerülnek a városból. A gyűjtés módja is megváltozott, még korábban a terepi kutatás volt jellemző, ma már inkább bőrzéken vagy kereskedőktől lehet beszerezni a különleges darabokat, ami komoly anyagi hátteret igényel. Ugyanakkor biztatott mindenkit, mondván egy kisebb, esztétikus gyűjtemény akár néhány év alatt is összeállítható, ha valaki nem a legdrágább ritkaságokat keresi.

0: Megkezdődött a voksolás, a Kánthel mozdulj az év kedvenc tesítanára pályázaton, ahol a diákok, szülők fejezhetik ki elismerésüket azoknak a testnevelőknek, akik példamutatásukkal megszerettetik a mozgást a gyerekekkel. Az idei jelölési időszak minden korábbi rekordot megdöntött. Országszerte csak nem 11 000 jelölés érkezett 1800 pedagógusra. A Magyar Diák Sportszövetség és a Kánthel Bank közös kezdeményezésének célja, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra a tanárokra, akiknek köszönhetően a mindennapos testmozgás és az egészségtudatosság természetes részévé válik a fiatalok életének. A vármegyei szintű szavazás már zajlik a következő feltételekkel. Május 11-ig lehet voksolni a program hivatalos honlapján, egy IP címről naponta csak egy szavazat adható le. 3 korcsoportban zajlik a verseny, a 200 fő alatti iskolák pedagógusai, 200 fő feletti intézmények testnevelői, valamint a 35 év alatti fiatal tanárok. A vármegyei és budapesti győzteseket május 12-én hirdetik ki, ezt követően pedig azonnal indul az országos döntő. A díjazás is jelentős, a vármegyei nyertesek esetén 20x3 fő egyedi feliratozott pólót és 30 000 forint értékű sportszer vásárlási utalványt nyer. Az országos győztesek közül 3 fő pedig feliratozott melegítőt és 330 000 forint értékű pihenő utalványt kap. A Szeghalmi képviselőtestület több szociális szolgáltatás térítési díjának módosításáról tárgyalt a legutóbbi ülésén. A Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye ugyan társulási fenntartásban működik, a díjakat mégis a helyi önkormányzat rendeletében kell rögzíteni, ezt ismertette a testület előtt Macsári József polgármester. Elmondása szerint az emelések mérsékeltek és nem minden települést, illetve nem minden szolgáltatást érintenek. A változás főként az étkeztetés térítés díját, valamint az ápolást és gondozást nyújtó ellátások díját érinti. Gyermeknapi forgataggal és izgalmas programokkal készül a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság szarvasi bemutatóhelye. Az Annaliget árnyas fája alatt a gyerekek és felnőttek is találkozhatnak Hanna Róka lánnyal, Pákóval, a Hollóval, és számos különleges élmény várja a látogatókat. A Körösvölgyi Állatpark idén is bebizonyítja, hogy a tanulás lehet játékos, a természet pedig a legjobb játszótér. A nap folyamán látványos bemutatók során ismerkedhetnek meg az érdeklődők az állatpark lakóival. Lesz teknős fürdetés, hollogika Pákóval, a park okos hollójával, közös játék Hannával, a rókalánnyal, valamint egész nap állatsimogató is várja a kicsiket. A nap már 10 órakor különleges babamama foglalkozással indul, a kerekítő mondókákkal, zenével és közös énekléssel teremti meg az első közösségi élményeket, délelőtt pónilovaglás és arcfestés is várja majd a legkisebbeket. A park és a folyamatos programok köztük a kölyök zugjátszótér és a kézműveskedés már 9 órától látogathatók. A Tiétek a Liget gyermeknap tökéletes alkalom lesz egy tartalmas családi kikapcsolódásra. Fontos információ viszont, hogy május 14-én a Tour de Hongrie mezőnye áthalad Szarvason is, a lezárások pedig már korábban életbe léphetnek, ezért érdemes ezt is figyelembe venni a kirándulás tervezésekor.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban két interjút is hallani fognak. Először Szarka Anita, Békés Csabai pedagógus beszél az általam megvalósított óvodákba és most már iskolákba is bevezetett zöldör környezetvédelmi programról. Ezt követően Borszéki Viktória avat be minket a méhészet rejtelmeibe, mesél a méz jótékony hatásairól, és azt is megoszta velünk, hogyan szerezte meg a Méz Királynői címet. Nem sokára kezdünk, tartsanak velünk!

0: Sportrádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Beszélgető partnerem Szarka Anita pedagógus, a Zöld Őr környezetvédelmi programnak a megalkotója. Anita, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és üdvözöllek a stúdióban.
2: Köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Mutatkozz be egy picit, mit lehet róla tudni.
2: Te, ahogy elmondtad, ugye Szarka Anita pedagógus vagyok, itt tanítok Békés Csabán a Petőfi utcai általános iskolában, mint tanító és rajztanár, illetve ezen kívül még munkaközösségvezetőként is tevékenykedem, és ami nagyon közel áll a szívemhez, az ugye a természetvédelem, úgyhogy ennek kapcsán is született meg ez a Zöld Őr képző munkafizetés, maga a környezetvédelmi program is.
1: Mi vonzott egyébként így a pedagógusi pályában téged?
2: Ez már nagyon régen volt, ugye több mint 20 éve vagyok pedagógus, de azt gondolom, hogy olyan a személyiségem is, illetve olyan példákat kaptam az én tanítóimtól, ami mindenképpen megragadott engem, és valahogy akaratlanul is erre a pályára vezetett.
1: És hogyan jött létre ez a Zöld Őr program? Mikor pattant ki a fejedből ez az ötlet, minek hatására?
2: Nagyon régóta érlelődik már bennem a gondolat, hogy valami kis programot vagy szakkört indítok a gyerekeknek ilyen formában, de a végső elhatározásomat a 2020-as nemzeti alaptanterv változása hozta meg, aminek hatására első-második osztályban megszűnt a környezetismeretóra, és itt gondoltam azt, hogy eljött az idő, hogy valahogy ezt beépítsem a mindennapjainkba, a tanórákba, és nem csak magamnak, hanem a kollégáimnak is tudjak egy olyan segítséget nyújtani, ami pótolja a hiányzó környezetismeretet, illetve egy picit tovább gondolva ezt a történetet, visszanyúltam, vagy lefelé tekintettem, jó értelemben lefelé, az óvodások felé, és egy óvoda iskola átmenetet segítő programmal egészítettem ki a gondolatomat, hogy ne csak az első-másodikosok, hanem az ovisok is részt vegyenek ebben, és egy kicsit kerüljünk közelebb egymáshoz.
1: A projekt pedig hamar meg is valósult. Pontosan hogyan jött létre?
2: A gondolatommal felkerestem az intézményvezetőnket, Papi Oljár Gyöngyit, aki nagyon lelkesen fogadta az elképzelésemet. És ugye több óvodával is nagyon jó kapcsolatban áll az intézményünk, így az ő segítségével kerestük fel a Kölcsei utcai óvodát, ahol két kiváló óvodapedagógust kaptam segítségül, hiszen ugye én nem vagyok óvonő, ezért az, hogy ők milyen témaköröket dolgoznak fel az óvodában, ehhez nekem szükségem volt az ő segítségükre. Így Dohányos András, Róbertné, Szelesné, Arany Brigitta óvonőkkel alkottuk meg úgymond az óvodásoknak szóló Zöld Őr képző munkafizetet, ami a zöld jeles napokat öleli fel, és ezeket úgy dolgozzuk fel, hogy közben minden feladat iskola előkészítő jellegű. Ez azt jelenti, hogy azokat a képességeket, kompetenciákat helyezzük előtérbe, amelyek segítik a gyerekeket az iskolai érettséghez. Amikor az óvodás munkafizetet elkészítettük, akkor Papi Oljárt Gyöngyi igazgatónőm segítségével és Pribelszki Péterné óvodavezető segítségével felkerestük Varga Tamás alpolgármester urat, és ott sikerült azt a támogatást elérnünk, hogy az első évben Békés Csaba zöld óvodáinak az önkormányzat térítésmentesen biztosította a munkafizetet. A márciusi szakmai nap után, ahová elhívtuk a fenntartóinkat is, ott már olyan pozitív volt a visszajelzés, hogy most a következő nevelési évben az önkormányzat minden önkormányzati fenntartású óvodai intézményének térítésmentesen biztosította a munkafizetet, tehát most szeptembertől 300 nagy csoportos jut hozzá ingyen a Zöld Őr képző óvodásoknak munkafizethez. Az első osztályos munkafizetnél pedig szintén nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a tankerület részéről is nagy a támogatottságunk, így itt Békés Csabán a Petőfi utcai általános iskolában a bevezetést a Békés Csabai tankerület, Bánki András tankerületi igazgató támogatásával ingyenesen kapják majd meg az első osztályosok.
1: Én belelapoztam egyszer ebbe a munkafizetbe, és láttam például, volt olyan feladat, hogy egy tanrendet kellett elkészíteni. Tényleg játékosan próbálja az óvodásoknak bevezetni ugye az iskolai feladatokat, vagy kötelezettségeket. Milyen volt a két másik kollégával az együttműködés?
2: Ez egy nagyon pozitív tapasztalat volt. Nagyon sokat tanultam a kolléganőimtől. Örültem, hogy beleláthattam az óvodásoknak, az óvodapedagógusoknak a mindennapjaiba, a szakmai munkájába, és azt kell mondanom, hogy néha azt gondoltam, hogy hú, bárcsak én is még ovonén is lehetnék, és akkor talán többet tudhatnék a témáról. Hihetetlen felkészültek a kolléganők, és azt gondolom, hogy ezért van az, hogy az óvodából olyan gyermekek érkeznek hozzánk az általános iskolákba, akiknek tényleg a környezeti nevelés, úgymond a kisujjukban van, nagyon sok információt kapnak, és ezért is tartottam fontosnak az, hogy ez a tudás ne vesszen el az óvodásoknál, és majd csak harmadik osztályban térhetnek vissza a környezetismeret órákon ezeknek a gyakorlati tapasztalatához, hiszen hiába próbáljuk, és nyilván minden pedagógus kolléganőm és kollégám próbálja beépíteni a környezetismeretet a mindennapi magyar órába vagy technika órába, ez egy nagyon nehéz feladat. És én remélem azt, hogy a zöldőrképző első osztályosoknak munkafizet segítségére lesz mindenkinek ebben, aki használni fogja, és egy picit megkönnyítjük a saját dolgunkat is, de mindenek előtt egy hasznos tudást tudunk átadni a gyermekeknek.
1: A munkafüzet elkészítése egyébként mennyi időt vett igénybe?
2: Az óvodásoknak készülő munkafüzetet igazából a gondolattól a megvalósításig, úgyhogy már a nyomdából megérkeztek az első példányok, az egy szűk évet vett igénybe. Az első osztályost már egy picit rutinosabban készítettem, azt már egyedül, az pedig egy 3 hónap alatt készült el.
1: Ha már ennyit beszéltünk a munkafüzetről, egy nagyon picit említetted, de akkor most menjünk bele abba, hogy milyen jellegű feladatok találhatóak benne. Mi volt fontos, amikor az óvodásoknak készítettétek el ezeket a szemléletformáló kis feladatokat?
2: Az elsődleges cél az volt, hogy azok a zöld jeles napok jelenjenek meg, amit nem csak a zöld óvodákban, hanem minden óvoda alapprogramjában megtalálhatóak, így bármelyik óvoda tudja használni a nevelési éve során. Például ugye az autómentes nap, a takarítás világnapja, az őszi erdővédelme, téli madárvédelem, de szó esik a globális felmelegedés, a vízvilág napjáról, méhek napjáról, madarak és fák földnapjáról, tehát egészen sok minden 10 témakört érintünk. Egy-egy témakörön belül átlagban 8 feladat található, és ezek nem csak a gyerekek számára tevékenykedtető feladatok, hanem igyekeztünk egy picit a szülőket is bevonni, hiszen nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek által a szülők szemléletét is formáljuk, ezért vannak benne olyan jellegű feladatok, amit otthon anyával, apával együtt kell elkészíteni, akár egy madáretető vagy egy madárkalács készítést is, de vannak olyan jellegű feladatok is, amikor az interneten kell közösen a szülőkkel böngészni.
1: És a munkafüzetnek van egy főszereplője, Zénó a méhecske, ő hogyan született meg?
2: Én azt gondolom, hogy nem csak nekem, hanem a két szerzőtársamnak is egy nagyon fontosak a méhek az életünkben, hiszen tudjuk azt, hogy nélkülük megszűnne az élet, ha nem lennének, és hiába van az, hogy nagyon sok kisgyerek, akár féltőle felnőttek is, mert ugye az jut eszünkbe először, hogy jaj, megcsíp, de egy nagyon kis kedves figuraként ugye ezt a sztereotípiát is le tudják győzni a gyerekek, és azt gondolom, hogy maguknak a méheknek a védelme is egy nagyon fontos üzenet a gyerekek számára, úgyhogy így talán ez a legegyszerűbb módja, hogy elmeséljem, hogy hogyan született meg Zénó, és nyilván a neve volt az, amin picit többet gondolkoztunk, az, hogy mi legyen, az szinte egyértelműen jött mind a hármunknak, és hát Zénó alakja az egészen közel áll már a gyerekekhez, a visszajelzések alapján, és ahogy az óvónénik is elmesélték, volt olyan kisgyerek, aki félelmét legyőzve már bátran köszöntötte a méhecskét, aki mondjuk berepült az ablakon az óvodába.
1: Jó ötlet, hogy van egy kis karakter, aki az óvodásokat úgymond kézenfogva vezeti végig ezeken a szemléletformáló feladatokon. Az illusztrációkat a munkafüzetben, ha jól tudom, te készítetted el. Ez hogy jött egyébként?
2: A rajzolás az gyerekkorom óta nagyon közel áll hozzám, ahogy a szüleim elmesélték, az első alkotásaimat a bútorokra sikerült megalkotnom. Ezen már túlléptem, de annyira kedves számomra a grafikák készítése, hogy én egy rajztanári diplomát is szereztem a tanítóim mellé, úgyhogy igazából nem volt kérdés, hogy ezt én fogom elkészíteni, és már csak azért sem, mert szerettem volna, hogy egységes legyen, ez ténylegesen az én munkám legyen, és a rajzoláson kívül magát a munkafizetnek a szerkesztését is én készítettem.
1: Mennyiben volt más az iskolásoknak kidolgozni a környezetvédelmi programot, és milyen jövőbeli terveket szeretne Anita megvalósítani? Egy rövid szünet után mindezekre választ kapunk. Tartsanak velünk!

0: Sport Rádió.
1: A 2022-es, 2023-as tanévben már be is vezettétek ezt a programot, és ebben az egy évben nagyon nagy hangsúlyt fektetetek a gyakorlati szemléletformálásra is. A különböző napokhoz voltak különböző programok szervezve. Milyen programokat készítettetek?
2: Általában az óvodák nagyon színes programokkal készülnek a gyerekeknek. Mi a Petőfi utcai általános iskolában, ugye erősítve az óvodaiskola átmenetet, három programra vártuk a zöldöl programban résztvevő kis óvodásokat. Az első rögtön szeptember végén egy autómentes nap volt, ahol különböző ügyességi feladatokon keresztül próbáltuk azt mélyíteni a gyerekekben, hogy mik azok a környezetbarát közlekedési eszközök, amiket jók, ha ők is használnak a mindennapokban. Ősszel egy rajzpályázatot hirdettünk meg, itt szerencsére részt tudtak venni azok az óvodák is, akik nem Békés Csabán helyezkednek el, hanem ugye a Vármegye más településein, mert szerencsére többen csatlakoztak a Vármegye más részéről is, illetve májusban a Madarak és Fák napja alkalmából pedig egy interaktív kiállításra vártuk az óvodásokat, ahol különféle érdekes dolgokat nézhettek meg, nagyítóval a levelek belsejét vizsgáltuk, madártollakat, madárhangokat figyelhettek meg, és különböző preparátumokkal ismerkedhettek, nagyon-nagyon élvezték, talán így a tapasztalatok alapján, mivel már ők is ugye sokat fejlődtek az óvodai év alatt, ez volt számukra a legérdekesebb.
1: A zöldre nevelés mellett az is fontos, hogy milyen visszajelzéseket kaptok gyerekektől, szülőktől, esetleg más kollégáktól, milyen visszajelzéseket kaptatok, vagy kaptál-e?
2: Szerencsére eddig nagyon pozitívak voltak a visszajelzések. Egyformán fontos számomra az, hogy egy gyermeknek milyen a visszajelzése, egy szülőnek vagy egy kollégának. Bízom benne, hogy jó úton haladunk, és nekem nagyon fontos az, hogy folyamatos visszacsatolást kapjak a kollégáimtól, óvodapedagógusoktól, tanítóktól, de a gyerekektől is, hiszen így lehet fejleszteni a programot, így lehet akár módosítani a munkafizetet is, hogy minél széles körülben megfeleljen ez.
1: Volt esetleg valami olyan építő jellegű kritika, amin elgondolkodtál, vagy mondjuk a kisiskolásoknak szóló munkafizet megalkotásánál mondjuk így észben tartottál?
2: Igen, ugye március végén egy szakmai napot tartottam az óvónőknek, akik részt vettek a programban, és itt kimondottan a munkafizet használhatóságáról volt szó. Ezen belül a grafikai megjelenésről, a feladattípusokról, arról, hogy a feladatok nehézségi fokai hogyan követik egymást, és itt kaptam azt a jó tanácsot az óvónőktől, hogy főleg a munkafizet elején, a nevelési év elején legyenek nagyobbak például a grafikák, mert még nem olyan ügyes természetesen a piciknek a keze. Úgyhogy ez volt az, amire figyeltem az elsős munkafizet elkészítése során is, hogy egy picit nagyobb grafikákat használjak, de egyébként azt gondolom, hogy mindenki megtalálhatja a magának kedves dolgot ebben a munkafizetben, ugye a gyerekek is, a pedagógusok is, és nyilván rendelkezünk annyi pedagógiai szabadsággal, hogy egy-egy feladatot mindenki a saját csoportjára, gyermekére formál át.
1: Nyilván az is fontos, hogy ne csak belepakolj különböző feladatokat, hanem az is, hogy mind megvalósítható legyen, vagy mindet meg tudják a gyerekek csinálni. És nemrég volt egy tájékoztató ezzel az első évvel kapcsolatban, a Körösök vagy a Naturparkban, és ott úgy hangzott el, hogy szoros közöttetek az együttműködés. Erről egy picit tudnál mesélni.
2: A program elindításában nagyon nagy segítséget és támogatást kaptunk Békés Csaba megyei jogú várostól, és Varga Tamás alpolgármester úrtól is. Általa valósult meg az együttműködés az ő tanácsára, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lépés volt. Nyilván keresem a kapcsolatot más civil szervezetekkel is, akik szemléletükben tudnak kapcsolódni a mi programunkhoz, illetve fordítva, vagy pedig a zöldőr az övékéhez, és azt hiszem, hogy a Körösök Völgye Naturpark az egyik legjobb választás etéren, és ezen belül még a Tudásfa animátor csapat az, ami a segítségünkre lehet. Úgyhogy én bízom benne, még most nagyon nem akarok sok mindent elárulni, de remélem, hogy a következő tanévben az elsős munkafizet bevezetésével több olyan programot tudunk együtt megvalósítani, ami majd az óvodásoknak és az iskolásoknak is nagyon hasznos lesz.
1: Na, hogyha már így megemlítetted az iskolai programot, akkor térjünk erre rá. Mennyiben volt más az őket érintő program kidolgozása?
2: A vonal az hasonló, tehát nyilván a környezeti nevelés. Itt viszont a munkafizet megalkotás, akkor már arra törekedtem, hogy a hiányzó környezetismeret tantár témaköreit pótoljuk. Nagyon-nagyon sok minden az, amit a gyerekek megtanultak első-második osztályban körülöttünk lévő környezetünkről, akár élő vagy élettelen legyen ez a környezet, amit most ugye magyar órákba kellene beépíteni. Az elsősökkel nyilván a legfontosabb feladatunk az, hogy írni-olvasni megtanuljunk, és emellé kell még becsempészni a környezetismeretet. Ugye ez azért is nagyon fontos, mert ez az elsődleges ismeretforrása a gyerekeknek, tehát az, hogy vizsgálódnak, kutakodnak, ez egy elengedhetetlen része az életüknek, ez az életszakaszban ez teljesen normális és nem kihagyható. Ezért próbáltam úgy megalkotni a munkafizetet, hogy minden olyan témakört érintsünk, ami nagyon fontos az elmaradt tantárgy szempontjából, viszont úgy lerövidíteni, hogy azt akár egy magyar, egy technika, egy etika vagy egy rajzórán elő lehessen venni, néhány percben beszélni róla, ott a gyerekek már visszacsatolást is tudnak adni a megszerzett tudásról a feladatok elvégzése során, és a pedagógus is nyomon tudja követni az ő fejlődésüket.
1: És ez a program, az iskolás program, ez pontosan melyik intézményekbe fog most bevezetésre kerülni?
2: Itt Békés Csabán nálunk a Petőfi utcai általános iskolában az első év folyamon, 3 osztályban, úgyhogy kiváló kolléganőimmel fogjuk kipróbálni a munkafizetet, nagyon számítok majd az ő véleményükre és az ő tapasztalatukra is, hogy hogyan tudjuk megvalósítani a gyakorlatban, és itt Békésvár megyében pedig a geszti iskolások.
1: Nem tudom, hogy ezt így elárulhatod-e nekünk, de vannak olyan jövőbeli terveid, hogy mondjuk esetleg vármegyén kívüli intézményekbe is eljutatod a programot, vagy esetleg egy nagyobb korosztályt is bevonj ebbe a szemléletformáló programba?
2: Hát ami a vármegyén kívüli kitekintést illeti, azt már egy picit el is kezdtem. Ugye a Zöldör program megtalálható a közösségi médiában is, és aki ezt megtalálja, úgymond a Facebookon vagy az Instagramon, és érdeklődik iránta, akkor természetesen lehetősége van csatlakozni. Így csatlakoztak például a mincentiek, de óvodások azok vannak Zsotányból is, Győrből is, különböző más településekről, tehát azért már szép lassan az ország egész területén néhány óvoda és iskola megismerheti majd a munkafizetet, és remélem, hogy szép lassan egyre többen tudják majd használni is. Tehát nagyobb korosztályon még kevesebbet gondolkoztam. Az elsődleges szempont az, hogy ezen a 3 évfolyamon, tehát nagy csoport első és második osztály teljesedjen ki a program és a munkafizet. Aztán látjuk, hogy esetleg harmadik, negyedik évfolyamon mondjuk egy szakkori formában folytatódhat-e. A felsősöknek szerencsére nagyon jó projektnapokat, témaheteket tudunk tartani, amin nagyon szeretnek is részt venni, és nagyon aktívak, tevékenyek. Az egy hosszú távú cél lehet. Nyilván mindig ott van az ember fejében az újítás, a jobbítani akarás, úgyhogy akár még ez is lehet benne.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál ide a stúdióba, és minden jót kívánok neked így a jövőben is.
2: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Augusztus elején immár 35. alkalommal rendezték meg a Jászberényi Nemzetközi Mézvásárt és Méhész Találkozót, ami Európa legnagyobb méhészeti rendezvénye. Itt nem csak a méhészettel kapcsolatos kirakodó vásár és bemutatók színesítik a programokat, hanem megválasztják a mézkirálynőt és udvarhölgyeit is. A mézkirálynő feladata, hogy a következő egy évben minél szélesebb körben népszerűsítse a méz jótékony hatásait, ösztönözve a lakosságot a tudatosabb mézfogyasztásra. Stúdiónk vendége a gyulai származású Borszéki Eszter Viktória, aki idén megszerezte a mézkirálynői címet, ehhez utólag is gratulálok. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és üdvözöllek a stúdióban.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek, üdvözlök én is minden kedves hallgatót.
1: Először is egy picit mutasd be magad, mit lehet róla tudni.
2: Borszéki Viktória vagyok, a Viktória nevet használom, jelenleg 24 éves vagyok, és idén nyáron diplomáztam az Eötvös Loránd Tudományegyetemen pszichológia mesterképzésen, emellett pedig 3 éve méhészkedek együtt a párommal. Ez a két foglalkozás úgymond, ami így az időm nagy részét kitölti, és ezt a kettőt nagy szeretettel végzem.
1: Hogyan tudod egyébként az egyensúlyt megtalálni a sok terület között így az életedben?
2: Úgy gondolom, hogy ez a két hivatás teljesen összeegyeztethető. Én pszichológusként a későbbiekben szeretnék magánpraxisban dolgozni, és ott lehetőségem lesz saját magamnak beosztani az időt, és úgy gondolom, hogy így a méhészkedést is jól hozzá tudom társítani ehhez, hiszen úgy osztom be mind a kettőnél a munkát, hogy az megfelelő mértékű legyen, és mind a kettőt kielégítően tudjam elvégezni.
1: Sokan a méhészkedést inkább így főállásban, vagy legalábbis főidőben végzik, te pedig megpróbálod megtalálni így az egyensúlyt. Említetted, hogy a párod által ismerkedtél meg a méhészkedéssel, de akkor egy picit beszéljünk erről bővebben, hogyan történt ez, mikor?
2: A párom, Nyiszteruk Ádám első generációs méhész, vagyis az ő felmenői között nem voltak még méhészek. Ő 13 évesen kezdte meg így önállóan azt, hogy kialakítsa a saját kis méhészetét. Nagyon megtetszett neki egy iskolai szakfoglalkozáson, úgymond ez a hivatás, és ő úgy gondolta, hogy szeretné ezt egyedül is elkezdeni. 3 éve vagyunk együtt, és ez idő alatt betekintést nyújtott nekem így a méhészkedés világába Ádám, és nagyon megtetszett nekem ez a hivatás. Úgy gondoltam, hogy én is szeretnék ezzel így a mindennapjaimban foglalkozni, és szerves részévé akartam válni én is a méhész társadalomnak. Gyakorlatilag így az elmúlt 3 évben mindenféle méhészeti munkát együtt végeztünk, és végzünk a párommal. Vándoroltatjuk a méh családjainkat, jelenleg 35 méh családunk van, és vándoroltatjuk őket különböző virágzásokra, valamint a pelgetést is együtt végezzük, a beteleltetést is, illetve hát az évközbeni karbantartó és vizsgáló feladatokat is.
1: Megismerkedtél a méhészkedéssel. Mi volt az, ami meglepett téged, vagy mi volt az, ami megragadott téged így ebben a mesterségben?
2: Nagyon meglepett az, hogy mennyire komplex és összetett a méheknek a világa, az ő életük, az ő életmódjuk. Nagyon keveset tudtam ezelőtt így a méhekről, meg a mézről is igazából, és ahogy elkezdtünk együtt méhészkedni, észrevettem, hogy tényleg annyira összetett, és mindig lehet valami újat tanulni, mindig mutatnak valami újat a méhek, és ez nagyon magával ragadott, mert azt éreztem, hogy szeretnék még többet tanulni, és még többet megtudni az ő működésükről, és segíteni őket a munkájukban gyakorlatilag, hiszen napjainkban sajnos a méhek már méhészek nélkül nem tudnának életben maradni.
1: Azt mondtad, hogy 35 méh családotok van. Milyen fajta mézet termeltek?
2: Mi csak mézet termelünk a méheinkkel, és repce, akác és napraforgó mézet termeltetünk velük.
1: Ha így el kellene mesélni a hallgatóknak, így mit mondanál, mi a különbség ezek között, a fajta mézek között, mondjuk így ízben, vagy kinézetre, mit lehet tudni róluk?
2: Egyébként rendkívül sok fajta méz van, tényleg rendkívül színes a mézek skálája, és ez szerint akár a jótékony hatásaik is, illetve a kinézetük, az állaguk. Az általunk megtermelt 3 méz például szintén nagyon különbözik egymástól. A repce mézre jellemző, hogy egy rendkívül gyorsan kristályosodó mézfajta, és fehér színűvé kristályosodik, ami egy igen sajátos dolog a mézek között, illetve az még nagyon érdekes a repce méznél, hogy ez gyakorlatilag az egyik legkevésbé savas vagyis inkább enyhén lúgos kémhatású méz, így szívesen ajánljuk a gyomorsav túltengésben szenvedő embereknek is, vásárlóinknak is, hiszen nem bolygatja tovább a gyomrukat, esetleg pont hogy segít azt megnyugtatni. És a receptmézdek még sajátossága, hogy nem olyan karakteres az íze, tehát gyakorlatilag, hogyha felhasználjuk akár limonádéba, vagy bármilyen sütés alatt süteményekbe, hogy nem veszi el úgymond az ételnek vagy italnak az ízét, hanem meghagyja annak a sajátosságát és édesíti. Az akácméz az egy nagyon sokáig folyékony állagúnak maradó méz, gyakorlatilag nagyon jó fertőtlenítő hatása van, rengeteg vitamin tartalmaz, a virágpor tartalma kicsit kevesebb, emiatt szokták akár virágpor allergiásoknak is javasolni, sebgyógyításra, akár külsőleges hatásúként is szokták alkalmazni, hiszen nagyon sok olyan anyag van benne, ami elősegíti a sebgyógyulást, a gyulladást csökkentő, nyugtatja a sebet. A napraforgó méz pedig egy savasabb kémhatású mézfajta, ami közepesen gyorsan kristályosodik, és ezt például nagyon tudjuk ajánlani süteményekbe, vagy mézes kalácsba, hiszen ennek megvan az a karakteres méz íze, ami így a sütéshez pont jól jöhet.
1: Lehet, hogy nem gondolunk bele, amikor mézet fogyasztunk, mert

0: És mézfajta, hiszen ezt nem közvetlenül a növény nektárjából készítik a méhek, hanem közvetítő rovarokra van szükség ennek az elkészüléséhez, így a virágpor tartalma is elenyésző, így virágpor allergiásoknak is ajánlható, és nagyon különleges édes az íze, rendkívül magas az ásványi anyag tartalma, így akár étrendkiegészítőnek is szokták javasolni.
1: Mit lehet elmondani, hogy a méznek a szavatossági ideje az mennyi idő?
0: A méznek igazából a szavatossági ideje szinte korlátlan, hiszen ez egy olyan anyag, ami gyakorlatilag évtizedekig is meg tudja őrizni a szavatosságát. Azért szoktak írni bizonyos méhészekre minőségét megőrző időt, hogy mégis azért legyen egy határa ennek, hiszen az a minőség, ahogyan a pergetéskor elvettük a méhektől a mézet, az lehet, hogy 10 év múlva már, vagy 5 év múlva már nem pont ugyanaz, mégis fogyasztható, de ezért inkább ráírjuk, hogy a minősége úgy, mint ahogy kipergettük, az meddig tart el.
1: Milyen problémák sújtják jelenleg a méhészeket, illetve a mézpiacot?
0: Hát most van igazából egy mézpiaci válság jelen a méhészeknél és a mészpiacon. 2022 őszétől körülbelül nem nagyon tudjuk felvásárlóknak eladni nagy mennyiségben a megtermelt mézet, vagy ha mégis, akkor rendkívül alacsony áron. Annak ellenére, hogy a költségeink pedig minimum a kétszeresére nőttek minden területen. Tehát úgy gondolom, hogy ez most jelenleg nagyon megviseli a hazai méhészeket, és mindez ahhoz köthető, hogy például Kínából rendkívül sok hamisított méz érkezik az Európai Unióba, és ez kerül gyakorlatilag feldolgozásra, kiüvegezésre is, ez kerül a boltoknak a polcára, vagy több esetben akár piacokon is árulják olyan címkével, hogy akácméz, azonban a valódi akácméz tartalma az elenyésző. Nagyon sokféle mézhamisítási lehetőség van, és hát erre rá is kapnak a hamisító üzemek, úgymond. A vásárló gyakorlatilag nem nagyon tudja megkülönböztetni ránézésre azt, hogy mi a hamis méz és mi az eredeti, így ez egy különösen nagy probléma a hazai méhész, és fontos promotálnunk azt, hogy termelőtől vásárolják legfőképp a vásárlók a mézet, hiszen az egy biztos minőség, az egy garancia, úgymond, hogy az a méhész az ő méheivel termelte meg azt a mézet, és az tisztán a természet adta jótékony, eredetű és eredeti méz. Több dolog miatt lehet egy méz hamisított méz, például hamisíthatják az eredetét. Lehet például hamisítani az eredetét olyan tekintetben, hogy nem azt az országot jelölik meg az üvegen, ahonnan valójában származik, az a méz vagy nem arról a virágról gyűjtötték a méhek a nektárt, ami a címkén szerepel. Ez például egy lehetséges hamisítási mód. A másik pedig az, hogy akár cukorsziruppal közvetett vagy közvetlen módon készítik el a mézhamisítók a mézet. Gyakorlatilag nem mézet árulnak, hanem cukorsziruppot. Esetleg nagyon alacsony számban feljavítják valódi mézzel, sajnos ezek, hogy így cukorsziruppal, vagy nem is az van benne, ami rá van írva, és rendkívül olcsón eladják, így pedig a valódi, a jó minőségű és az igazi méz drágábbnak tűnik, ezért a vásárlók inkább az olcsóbbat vásárolják meg, mert nem tudják, hogy az nem is igazi méz.
1: Ti milyen nehézséget tapasztaltatok, ugye emellett a mézpiaci probléma mellett még így személyesen?
0: Hát nekünk is nagyon nagy probléma ez, hogy gyakorlatilag tavaly óta nem tudjuk eladni nagy tételben a mézeinket. Ez most, ami így a leginkább megvisel minket, illetve a különböző atkafélék, a varró atka, az rendkívül elterjedt az elmúlt 10-20 évben itt Magyarországon is, és ezzel nagyon nagy erőkkel kell küzdeniük a méhészeknek, így nekünk is, hogy ne gyengítsék le a méh családjainkat, és hogy meg tudjuk őrizni az ő egészségüket, és azt, hogy minőségi mézet tudjanak ugyanúgy termelni.
1: Elég szélsőséges időjárási viszonyok sújtják évek óta az országot. Ez milyen hatással van a méhekre nézve?
0: A globális felmelegedés gyakorlatilag nagyon konkrétan érinti itthon a méheinknél a télben. Tehát, hogy a teleltetést nehezebben visszük végig a méhekkel, hiszen nem egy egyenletes hideg időjárás jellemző már a télre, hanem van, hogy szinte ilyen tavaszias időjárás jelenik meg pár napra januárban, majd ismét mínusz, és ez eléggé megviseli a méh családokat, hiszen nekik fontos az, hogy egyenletesen tudjanak áttelelni, hiszen ők télen egy bolyba rendeződve egymást melegítik, és próbálják a tartalékaikat minél lassabban felélni, és kihúzni ezt úgymond tavaszig. Ha pedig mégis úgy érzékelik, hogy valamiért hamarabb jön a meleg, elkezd megbomlani ez a fürt, amiben ők összerendeződtek a télre, és elkezdik gyorsabban felélni a tartalékaikat, ami ugye problémás, mert akár két nap múlva.

0: Mégis újra mínusz lesz, és még sincs még tavasz. Például érinti így a telelésünket, a beteleltetésünket, illetve hát tavaly rendkívüli szárazságnak voltunk tanúi sajnos nyáron, és ez a napraforgó termést is bizonyos szinten befolyásolta, és így a napraforgónak a nektár tartalmát is, így valamivel kevesebbet tudtak a napraforgóról gyűjteni a méheink.
1: Miért döntött úgy Viktória, hogy elindul a Méz királynői címért folytatott versenyen, milyen feladatokat kellett teljesítenie, és milyen jövőbeli tervei vannak? Mindezekre választ kapunk a Borszéki Eszter Viktóriával készült magazin műsorunk második felvonásában, ami egy rövid szünet után folytatódik.

0: Start Rádió.
1: Olyan sok érdekességet meséltél, hogy nem is csodálom, hogy te kaptad meg a Méz királynői címet, és akkor most szerintem menjünk bele abba, hogy pontosan hogyan jött neked ez a lehetőség, mikor döntötted el, hogy te jelentkezel erre a versenyre.
2: Az elmúlt 3 év alatt igazából figyelemmel kísértem a Méz királynők munkáját, úgy, ahogy az egyéb nagynevű méhészekét is, és a Méz királynők munkája rendkívül lenyűgözött. Tényleg úgy gondoltam, hogy ők, na igen, ők azok, akik tényleg nagyon oda teszik magukat, hogy népszerűsítsék a mézfogyasztást, és megismertessék az emberekkel azt, hogy milyen jótékony hatásaik vannak a mézfajtáknak, és felmerült bennem, hogy én is szívesen végezném el ezt a feladatot. Már gondolkoztam igazából a tavalyi évben is, hogy elinduljak-e esetleg, de végül is úgy gondoltam, hogy szükségem van még egy évre, hogy úgy érezzem, hogy szakmailag megvan bennem az a tudás, amivel valóságosan el tudom végezni a mézkirálynőséggel járó feladatokat, amennyiben sikerül megnyernem. Így idén tavasszal úgy éreztem, hogy talán eljött az én időm, és hogy jelentkezek Méz királynő jelöltnek, és így kerültem el a választásra most augusztusban.
1: Milyen jó, hogy váltál akkor, mert igazából abszolút megérte neked. Mit lehet elmondani, milyen volt a verseny? Voltak neked feladataid, amiket el kellett végezni? Vezess minket ezen végig.
2: Augusztus 5-én volt Jászberényben a Nemzetközi Mézvásár és Méhész Találkozó, és itt kerül minden évben megválasztásra a Méz királynő, aki egy évig ugye betölti ezt a pozíciót. Idén nyáron 5-en indultunk Méz királynőnek. Gyakorlatilag 3 fordulója volt a versenynek. Az első az volt, hogy egy írásbeli tesztet kellett írnunk, amin próbára tették a szakmai tudásunkat a méhészkedésről, próbára tettek a tekintetben is, hogy mennyire ismerjük a mézeknek, vagy a méhészeti termékeknek a jótékony hatásait, és mennyire vagyunk képben az aktualitásokkal, az aktuális problémákkal, helyzetekkel. Erről szól gyakorlatilag ez az írásbeli teszt. Ezt követően pedig kiálltunk a közönség elé, hiszen itt elég sok méhész és méhész kolléga is érdeklődő van ezen a vásáron. Így kiálltunk a színpadra a közönség elé, és egy bemutatkozó beszéddel kellett készülnünk. Itt a zsűri megfigyelte, hogy hogyan tudunk beszélni nagy közönség előtt, esetleg mennyire izgulunk, és ez alapján is így pontoztak minket. Ezt követően pedig egy személyes elbeszélgetésre kerültünk a zsűrivel egyenként, és itt pedig a konkrétabb céljainkra, a motivációinkra kérdeztek rá, valamint arra, hogy mennyire férne bele egyébként az időnkbe a Méz királynői feladatoknak az ellátása, és akár ilyen szakmai kérdéseket is még feltettek ott személyesen. És ez a 3 alapján gyakorlatilag az összteljesítés alapján döntötték el, hogy kit találnak érdemesnek erre a címre.
1: És amikor rád került a sor, például a beszédedre, vagy hogy milyen jövőbeli terveid vannak, hogyan válaszoltál ezekre a kérdésekre?
2: A jövőbeli tervekkel kapcsolatban azt mondtam, és igazából most is azt tudom mondani, hogy szeretném ténylegesen megismertetni minél szélesebb korosztállyal és minél több emberrel azt, hogy mik a méznek a jótékony hatásai, és akár egyéb méhészeti termékeknek, a virágpornak, a propolisznak, a mélypempűnek a jótékony hatásai és felhasználási módjai, hogy mik. Ezt szeretném például óvodákban, iskolákban, lehetőség szerint egyetemeken, valamint gyermekotthonokban is így a korosztályoknak megfelelően előadásokkal bemutatni a gyerekeknek, valamint mézkóstoltatást szeretnék nekik tartani, hogy bemutassam, hogy tényleg milyen sokrétű a mézeknek a fajtái, valamint szakmai programokon, tehát méhészeti szakmai programokon is részt szeretnék venni minél többen. Ezekre meghívást is kapok, és vannak itt feladataim is, például, hogyha egy mézlovagrendbe új mézlovagot szeretnének avatni, bevenni, akkor az én feladatom, hogy mézlovaggá üssem az illetőt. Továbbá a mézlovagrendekkel is egy ilyen közös promotálását végezzük a méznek. Például felvonulásokat teszünk a belvárosokban, és akár itt ingyenesen osztogatunk kis mézes pakkokat, és ezeken a szakmai programokon beszédet, akár lelkesítő szöveget is kell, hogy mondjak úgymond a mézlovagoknak akár, vagy a civil közönségnek. Tehát így elég sokrétű, és gyakorlatilag országszerte nagyon sok helyen kell, hogy helytálljak, és hogy népszerűsítsem a mézfogyasztást.
1: Milyen volt a mezőny, milyennek láttad?
2: Erős volt, én úgy gondolom, hiszen a tavalyi évből a 2 udvarhölgy nyertes, hiszen vannak a Méz királynőnek udvarhölgyei, és tavalyi évben is ugyanígy voltak. A tavalyi udvarhölgyek újraindultak idén a Méz királynői címért, és ők, nekik már volt is egy tapasztalatuk, ugye az elmúlt évük során, ahogy tevékenykedtek udvarhölgyként, tapasztaltak voltak, ők is méhészkednek, vagy méhészek, erős volt a mezőny, és nehéz volt a verseny, úgy gondolom.
1: Nemrég megtörtént az első szereplésed Székesfehérváron. Mesélj erről az élményről.
2: Igen, most Székesfehérváron volt az első hivatalos rendezvény, ahol mézkirálynőként szerepeltem. Tartottunk egy megemlékezést a székesfehérvári nagymúltú méhészeknek, akik rendkívül sokat tettek a méhészetért. Ez a Beporzókrétjén történt. Székesfehérváron már létrehoztak egy Beporzókrétje nevű kis helyet, ahol a megemlékezést is elvégeztük gyakorlatilag. Ezt követően egy templomban mézszentelő szentmisén is részt vettünk, ami szintén egy különleges élmény volt számomra. Majd Székesfehérvár belvárosában felvonultunk a mézlovagrendekkel, és mézkóstolót is nyújtottunk az arrajároknak, a civil közönségnek, ott az embereknek, és beszédet tartottam én is, illetve a nagymester, a méhészeti egyesületi elnök, hogy ott is a civil közönséghez is szóljunk, hogy mi is ez a rendezvény, illetve hogy a megjelent mézlovagrendekhez is szóljunk. Ez volt a feladatunk, és ott rengeteg mézárus is méhész kitelepedett a kis standjával, és rendkívül sok fajta mézet megkóstolhattak ott az emberek náluk, illetve vásárolhattak is.
1: Olyan sokszor említetted már ezt a mézlovagrendet. Megmondom őszintén, én nemrégiben hallottam ezt először, ezt a kifejezést. Egy picit tudnál erről beszélni, hogy ez pontosan mit is jelent?
2: Gyakorlatilag minden megyében vannak mézlovagrendek. Mézlovaggá úgy válik valaki, hogyha érdemesnek találják őt, akkor előterjesztik őt arra, hogy mézlovag legyen, és a mézlovagoknak a feladata az, hogy szintén ők is népszerűsítsék a mézfogyasztást, és járjanak ők is akár iskolákba, óvodákba, ott is ismertetve minél szélesebb körrel és korosztállyal a mézjótékony hatásait, és ők rendkívül sok programot is szerveznek a szakmán belül, ők szervezik például a mézes ünnepeket is, vagy a mézfesztiválokat, tehát ők egy szervezői feladatot is ellátnak.
1: Országszerte egyébként mennyi ilyen mézfesztivál szoktak rendezni, tehát mennyi szokott így lenni nagyjából?
2: Egyébként rendkívül sok, különösen így nyáron, ősszel, illetve tavasszal, télen inkább már a bálok jellemzőek, illetve még a mézversenyek is télen szoktak megrendezésre kerülni. Januárban talán már kevesebb a program, de ezen kívül minden hónapban van legalább egy, de inkább minden hétvégén.
1: Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a következő egy évben szinte be fogod járni az egész országot, népszerűsítve a méznek a jótékony hatásait.
2: Igen, gyakorlatilag igen.
1: Láttam azt, hogy nem csak személyesen, hanem az interneten keresztül is promotálod a méznek a jótékony hatásait, illetve a magyar termékeket. Ez pontosan hogyan történik, meg mesélj erről.
2: Én például a Mézkirálynő és Udvarhölgyei Facebook, illetve Instagram oldalon teszünk közé ott az udvarhölgyekkel különböző tartalmakat, akár a méheknek az életéről, a méhészkedés mikéntjéről és a mézfajták jótékony hatásairól, de ezen túl az Országos Magyar Méhészeti Egyesület, szintén a Facebook oldalán, de még a YouTube csatornáján is rendkívül sok tartalmat oszt meg, ami így a civil közönségnek szól. Például sorozatot is indítottak azzal kapcsolatban, hogy melyik évszakban milyen munkálatai vannak, milyen munkái feladatai a méhészeknek, illetve a méheknek, és hogyan néz ki egy évszak a méhesben, valamint többféle, például gyerekeknek is készítette már videót, rövid videókat arról, hogy mi a méheknek a feladata, ők mit készítenek, hogyan, és ez miért jó nekünk, hogyha ezt fogyasztjuk. Tehát rendkívül sok videóval például az Országos Magyar Méhészeti Egyesület is készül, de sok lelkes egyéni méhész is indított már YouTube csatornát, ahol így ismeretterjesztést végez gyakorlatilag.
1: Említetted, hogy szeretnéd minden korosztálynak eljuttatni a méznek a jótékony hatását, kicsit promotálni ezt a terméket. Erre már egyébként elkezdődött neked a szervezkedés, vagy ez kicsit ilyen titok, vagy még ezután fog elkezdődni?
2: Igen, jelenleg így a megválasztásom óta nagyon sok feladatom volt már, de az elmúlt héten már el tudtam kezdeni foglalkozni ezzel, hogy a terveimet beütemezzem gyakorlatilag, és elkezdjem megszervezni az utazásaimat. Igen, ez jelenleg folyamatban van, és a elkövetkezendő egy évben pedig szépen végigjárom a terveimet, és megvalósítom a feladataimat is.
1: Hát akkor én minden jót kívánok neked a jövőbeli terveidhez. Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál hozzánk, és minden jót kívánok továbbra is.
2: Köszönöm szépen!

0: Startrádió.
1: Magazin műsorunk első felében Szarka Anita, Békés Csabai pedagógus mesélt a Zöldör környezetvédelmi programról, majd Borszéki Viktória avatott be minket a méhészet és a mézek világába, illetve abba, hogyan vált belőle mézkirálynő. Mindkét beszélgetés elérhető a Körös Hírcentrum weboldalán, ahol bármikor meghallgathatóak. Köszönöm a figyelmüket, én Kovács Anett voltam, további kellemes rádiózást kívánok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A kormány határozottan elítélte a Kárpátalját ért orosz drón támadásokat, amelyek miatt Orbán Anita külügyminiszter bekérette Oroszország budapesti nagykövetét. Eddig 5 drón érte el a térséget, ami miatt Szlovákia ideiglenesen lezárta az ukrán határátkelőket. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a támadás közvetlenül érinti a magyar nemzetbiztonsági érdekeket. Megjelent a magyar közlönyben a Tisza kormány feladat és hatásköreit rögzítő kormányrendelet is. A statútum rendelet a miniszterelnök mellett 16 miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó jogköreit határozza meg pontosan. Az új szabályozás azonnali hatállyal rögzíti a kormányzati struktúra kereteit, hivatalos alapot adva a kabinet működéséhez. Ez a lépés véglegesíti a minisztériumok közötti feladat megosztást az új politikai ciklus kezdetén. Ópuszta szeren a Tisza kormány első ülésén jelentette be az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese, hogy felállítják az Országos Vízügyi Koordinációs Központot. Gacsáy József közölte, hogy a 12 területi igazgatóság munkájának összehangolásával új vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be a súlyos aszályhelyzet kezelésére. A stratégia célja, hogy a szabad vízkészleteket a tájba tartsák és szétosszák, megteremtve ezzel a vízre alapozott tájhasználat alapjait az ország egész területén. Magyar Péter bejelentette, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium veszi át Rogán Antal korábbi tárcájának épületét. A miniszterelnök szimbolikus döntésnek nevezte, hogy a korábbi kabinet iroda helyén egy családokkal foglalkozó intézmény működjön tovább. A kormányfő kitért a közjogi méltóságok sorsára is, amennyiben május végéig nem mondanak le önként, alaptörvénymódosítással fogják elmozdítani az érintett vezetőket. A karmelita kolostor jövőbeni hasznosításáról egyelőre nem született végleges döntés, a szakemberek még keresik a legoptimálisabb megoldást az épület számára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Én ragyogóan szép péntek reggelt kívánok, elmúlt már 6 óra is, úgyhogy nagyon-nagyon sokan már felébrednek, hiszen ha valakinek mondjuk 8 órára kell beérni a munkahelyre, neki szép lassan azért eljön az ébredés ideje. Köszönöm szépen, hogy együtt indítjuk ezt a mai napot is. Én várom délelőtt 9-ig a leghasznosabb információkkal, és hát persze a legjobb zenékkel, kevés szöveggel is.

0: reggelt, itt a Start Rádió, ma is sok zenével, és persze most még többel, már május 15. napja van. A Szonyákat és a Zsófiákat köszöntöm, hiszen ők a mai nap névnaposai. Nekik sok boldogságot kívánok.
1: Reggeli Start. Music Latte.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, május 15-e van a Szonyák és a Zsófiák névnapja, köszöntöm őket a család nemzetközi napján. 1358-ban ezen a napon kezdte meg ismeretlen szerző a Képes krónika írását. Ezen a napon 1440-ben Erzsébet királyné Székesfehérvárot királlyá koronáztatta csecsemő fiát, ötödik utószülött Lászlót. És ezen a napon Johannes Kepler megalkotta a bolygók mozgásával kapcsolatos törvényeit.

0: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel egyre közelebb a 7 óra, sokkal lassan hoppannak be az autóba, indulnak el a munkahely irányába még a hét utolsó munkanapján is. Hát bizony, nekik jó utat kívánok, hiszen ilyenkor azért elkezdenek egyre inkább terheltebbé válni a Csabai utak. Mi mondjuk a friss információkat azonnal, aztán a következő órában is sok zene, és most még több. Köszi, hogy a Starttal indítja a napját.
1: Sok a zene. Még több.
2: Start Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Magyar Péter bejelentette, hogy május 13-ával 4 év után hivatalosan is véget ért a háborús veszélyhelyzet, és ezzel lezárult a 6 éve tartó rendeleti kormányzás időszaka. A miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy az ország ezzel visszatér a normalitáshoz. Annak érdekében, hogy a különleges jogrend kivezetése ne okozzon jogi káoszt, az országgyűlés mintegy 160 korábbi rendeletet emelt törvényi szintre, így továbbra is érvényben maradnak a lakosságot és a gazdasági szereplőket védő legfontosabb intézkedések, például a kamatstopp és a gazdák hitelmoratóriuma, de a jövőben minden új szabályozás már a rendes jogalkotási folyamat keretein belül születik meg. A jövő héten az Európai Bizottság magas szintű delegációja érkezik Budapestre, hogy előkészítsék a május 25-i uniós megállapodást. A kormány célja a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozatala, amiről Magyar Péter személyesen tárgyal majd Ursula von der Leyennel. A kormányfő szerint a tárgyalások sikere alapvető a költségvetés stabilitásához. A magyar gazdaság az erősödő bizalom és a mérsékelt növekedés irányába tart a választásokat követően, derült ki a CIB bank elemzéséből. A szakértő szerint az idei 5%-os hiánycél nem tartható, a reális mutató 7% körül várható, ezért őszig egy hiteles középtávú makropálya felvázolására van szükség. Bár a hitelminősítők türelmi időt adhatnak az új kormánynak, a novemberi felülvizsgálatig elengedhetetlen a transzparens költségvetési terv bemutatása. Trippon Marian elemző az év végére 1,8%-os GDP bővülést jósol, miközben az infláció az év második felében 4%-ig is felgyorsulhat. A forint árfolyama a politikai fordulat és a választási eredmény hatására jelentősen erősödött, így az euró jegyzése akár a 350 forintos szintig is süllyedhet a közeljövőben.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

7 óra után járunk már péntek reggel is a Start Rádió szól sok zenével, és persze most még többel. Ébredezzünk együtt, hallgassunk jó zenéket és hasznos információkat. Ígérem, hogy a péntek reggel is tartalmasan is jó lendülettel tud beindulni így.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
3: Halott Pénz,
2: Dash,
3: LL Junior,
2: Republik,
3: Korda György és Balázs Klári,
2: Szikora Róbert és az Ergo,
3: Kiskata Zenekar.
2: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
5: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
6: A tavaszi szezon elkezdődött. Elektromos rollerek már 105 ezer forinttól. Őre várnak Békés Csaba legnagyobb elektromos roller választékában. Megbízható Xiaomi, Kukurinnavi márkákkal. Sőt, márka független roller szerviz.
7: Termokamera Kft. Békés Csaba Szabadságtér 16-18.
8: Volt lámpa volt.
9: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
10: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
11: Részletek ácsfa.hu.
10: Tetőt készítünk az álmoknak.
12: Itt a tavasz, Irály Hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogathajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár, három nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu. A rendezvény hangja a Start Rádió, a Békésvár megyei hivatalos média partner.
13: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
14: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottam.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható. Zápor több hullámban is előfordulhat, itt délkeleten még nem valószínű csapadék. Elszórtan zivatar is kialakulhat, a déli délkeleti szél megélénkül helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Sokat nem?
5: Sokat nem.
4: Még több.
5: És még több.
6: Start Rádió.
7: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Remélem, hogy nem kell még rohanni, és lehet mondjuk kávézni egyet reggel. Egyébként kevesen tudják, de a kávészemeket régen nem italnak használták. Az afrikai törzsek eredetileg nem fűzték le, hanem elrágcsálgatták a bogyókat, miután felfedezték az élénkítő hatásukat.
0: Reggeli Start. Music Latte.
5: Music Latte.
0: Finoman ébreszt.
6: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.

0: Egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása a szarvasmarha, ló, sertés, juh, kecske, baromfi és nyúl ágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várják a látogatókat. A családosoknak jó hír, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jójátszópark szórakoztatja a G-szektorban. A modern technológia iránt érdeklődőknek érdemes pénteken 3:30-kor a G-szektor felé venniük az irányt, ahol egy látványos drónbemutatót tekinthetnek meg. Az igazi izgalmakat keresőket pedig szombaton 1 órától egy profi Steel Timber Sport favágó bemutató várja, szintén a G-szektorban. Ráadásul a rendezvény egész alatt egy állandó vadászati kiállítás is színesíti a kínálatot. Töltsenek el egy tartalmas napot a Magyar Agrárium legnagyobb ünnepén.
1: Támogatta a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a szene. Sok a szene. És még

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Szentetornya és Orosháza között közműépítés miatt félpályás útlezárás akadályozza a közlekedést. Útépítés miatt kérik az arra

0: közlekedők figyelmét Csanád Apász és Kaszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkületre kell számítani. Szabad Kígyóson az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a zene. Sok a zene. És még több.
2: Start Rádió. Jó reggelt, itt a Start Rádió. Május 15-e van a Szonyák és a Zsófiák névnapja. Köszöntjük ők is, őket is, akárcsak a születésnaposokat. Claudio Giovanni, Antonio Monteverdi, olasz zeneszerző ezen a napon született, Leonhard Euler, svájci matematikus és fizikus is, valamint Zsigmondi Vilmos bányamérnök, az artézi kutak fúrásának elterjesztője is.
1: Reggel is tart. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt.
3: Start Rádió.

kívánok, itt a Start Rádió, sok zenével és most még többen rádiózunk. Közeledünk a 8 óra felé, egyre többen ott lesznek lassacskán a munkahelyen. Nekik kell egy kis lendület és kitartás, nekünk pedig rengeteg jó zene. Ezekkel látom el a Start Rádióban a folytatásban is.

0: Elmúlt 8 óra, szép péntek reggelt kívánok. Fejben már szerintem mindenki tervezgeti a hétvégéjét, ki így, ki úgy, de valahogy mindenki szeretne már ott tartani. Ebben az órában is hasznos információk és jó zenék, hogy a munkaidő első órája is jól induljon.
1: Sok,

0: társadalmi célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projektpartnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
3: Próbálta már az elektromos kerékpározást?
4: Akkor itt az idő! Elektromos kerékpárok óriás választéka a megbízható magyar Koliker márkából. Normál kivitel, 350.000 forintos indulóár, szerviz háttér. Próbálja ki, szeretni fogja. Termokamera Kft. Szabadságtér 16-18.
5: Volt lámpa volt.
4: Bővebb info termokamerakft.hu.
6: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővárosban Vásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, showbírálatok, legújabb gépek és technológiák, szakmai konferenciák, valódi üzleti lehetőségek. Építsen kapcsolatokat, találjon új partnereket és növelje üzleti lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
0: A rendezvény hangja a Start Rádió, a Békésvár megyei hivatalos média partner. Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
1: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
8: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok a szere?
9: Start Rádió.
0: És még több.

0: Start Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt, jó rádiózást itt a Start Rádió sok zenével és most még többel, és persze most programajánlatokkal, hiszen hamarosan jön az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár Hódmezővásárhelyen imáron 32. alkalommal május 14-e és 16-a között. A kapuk csütörtöktől szombatig mindhárom napon 9 és 18 óra között tartanak nyitva. Ez lesz az ország legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása szarvasmarha, ló, sertés, jó, keske, baromfi, nyúlágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal is készülnek. Családosoknak jó hír, hogy mindhárom napon a legkisebbeket nyitástól zárásig úgynevezett állati jó játszópark szórakoztatja majd, de lesz majd Steel Timber Sports favágó bemutató is, ráadásul a rendezvény egész alatt állandó vadászati kiállítás is színesíti a napot. Mindez vásárhelyen május 14-e és 16-a között.

Itt a Start Rádió sok zenével és most még többel. Én mondtam már, hogy a pénteki reggelnek azért nagy lendületet tud adni mondjuk egy kávéfogyasztás. Egyébként kevesen tudják, hogy volt olyan időszak, amikor betiltották a kávéházakat. Ez egész pontosan a 17. században történt meg. Akkor az angol király bezáratta a kávéházakat, mert úgy vélte, hogy az emberek ott szervezkednek ellene, meg politikai

Jó reggelt, itt a Start Rádió. Pillanatok kérdése és 9 óra lesz. Én ezzel már köszönöm szépen a figyelmet. Ha még dolgozni kell, akkor kitartást kívánok és jó munkát. Én holnap is jövök reggel 6 órától. Sok a szerep.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi laza indul. A következő két órában rádiózhatunk együtt a mikrofonnál Bürgés Dávid. Üdv a fedélzeten, hozom a mai nap érdekességeit is és jó zeneit. Rádiózzunk együtt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Start Rádió.
0: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
3: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait, és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
4: Itt a tavasz, Irály hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogathajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár, három nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu. A rendezvény hangja a Start Rádió, a Békésvár megyei hivatalos médiapartner. Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
6: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
7: Főnök, megyünk a vásárba?
8: Milyen vásárba, Micike?
7: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
9: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
8: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok a zene. Sok a zene. És még több.
1: Start Rádió. Start.

0: zene, és még több a Start Rádión a Napiroza szól. Hoztam néhány érdekességet, a mai naphoz köthető eseményeket gyűjtöttem össze. 407 évvel ezelőtt Johannes Kepler megalkotta a bolygók mozgásával kapcsolatos törvényeit pont a mai napon. Illetve 204 éve született Zsigmondi Vilmos bányamérnök, az artézi kutak fúrásának elterjesztője, illetve a család nemzetközi napja is a mai naphoz köthető esemény.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión, itt a Napi Laza, és hoztam egy program lehetőséget, nézzük a részleteit. Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztés és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár, ugyanis az imáron 32. alkalommal megrendezett eseményre május 14 és 16-a között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk sütörtöktől szombatig, mindhárom napon, 9 és 18 óra között tartanak nyitva, és ahogy azt már mindenki megszokhatta, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítás a szarvasmarha, lósertés, lyukkecske, baromfi és nyúlágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várja a látogatókat. A családosoknak jó hír, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jó játszópark szórakoztatja a G-szektorban. A modern technológia iránt érdeklődőknek pedig érdemes pénteken 15:30-kor is e-szektor felé venni az irányt, ahol egy látványos drón bemutatót is megtekinthetnek majd például. Ehhez a programhoz én jó szórakozást kívánok!

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól. Egy kis érdekesség a mai naphoz köthető időjárási információkról, ugyanis van egy napi melegrekordunk. 1945-ben jegyezték ezt fel, méghozzá Kaposváron mérték a legtöbbet eddig, 35 Celsius fokot, és a mínuszrekordról is engedje meg, hogy beszámoljak, mínusz 3,1 Celsius fok volt ez Borsod-Nádasban még 1980-ban. Egyébként ehhez képest azért sokkal jobban áll.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napilaza szól, folytatódik a műsor. Ebben az órában is hozom a kiváló dalokat. Ne feledkezzünk meg a mai névnaposokról. A Szonyákat és a Zsófiákat illő köszönteni a mai nap alkalmával, nekik nagyon boldog névnapot kívánunk. És ebben az órában is foglalkozunk egy picit a megfázással és annak kezelésével majd.
1: Napilaza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. Hoztam néhány érdekességet az egészség megőrzés egyében, vagy arra az esetre, ha már meglenne a baj. A megfázás és nedha tüneteinek enyhítésére számos komplex készítménnyel találkozhatunk a patikákban, például forró italporok, tabletták, kapszulák és szirupok formájában is. Ezek rendre 2-3-4 hatóanyag kombinációját tartalmazzák, így valamennyi tünet együttes csillapítására alkalmazhatjuk őket. Találunk a készítményekben nem szteroid gyulladásgátló hatóanyagokat, vagy láz és fájdalomcsillapító hatású paracetamolt, melyek az esetlegesen fellépő fejfájás, láz és izomfájdalmak, valamint a torokfájás csillapításában segíthetnek. Hogyha a természet patikáját éppen nem tudjuk segítségül hívni, akkor jó lehet a normál patika is. Jó egészséget!
1: Sok a szere! Sok a szere! És még több!

TikTok, most tartva elindul a napilóza szól. Ennek értünk ma a végéhez. Köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát. A mikrofonban ma is Bürgés Dávid szólt, várom holnap is. További szép napot kívánok, és minden jót! Sok a

Sport Rádió. Now this is

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Csabai híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. Május 15-e péntek, déli 12 óra van. Flashmobbal köszöntötték a Tour de Hongrie mezőnyét Jaminában. Vonatsiklás miatt leállt a vasúti közlekedés Gyomándröd térségében. Békés vármegyei közgyűlés módosította a 2026-os költségvetését. Már is mondom a részleteket. A Tour de Hongrie 2026 mezőnye szerdán többször is áthaladt Békés Csaba területén, köztük a Jaminai körforgalmon, ahol az Erzsébethelyi Általános Iskola tanulói látványos flashmobbal fogadták a kerékpárosokat. A város összesen több mint 30 helyszínen készült különféle programokkal a verseny útvonala mentén, a Kígyósi úttól egészen Doboz határáig és a Kettőskörös gátig. A település honlapján korábban közzétették azt a táblázatot és térképet, amely megmutatta, hogy az első, második és harmadik körben hol milyen aktivitások várják a nézőket. A mezőny a Kígyósi úton lépett be Békés Csaba közigazgatási területére, majd rögtön a Jaminai körforgalom felé haladt tovább. Itt az iskola diákjai színes kartonlapokból formálták meg az intézmény logóját, nevét, a Tour de Hongrie feliratot és stilizált kerékpárkereket. A felüljáró lábánál az alsósok buzdították a belváros irányába tekerő versenyzőket. Szabó István, az iskola testnevelő tanára elmondta, azért tartották jó ötletnek a flashmobot, mert úgy véli, a Tour de Hongrie élménye összekovácsolja a gyerekeket, és ritkán adódik alkalom arra, hogy ilyen jelentős nemzetközi sporteseményt láthassanak a vármegyében. A tanulók a produkciót a verseny első két etapja alatt mutatták be a Jaminai körforgalomnál. Ahogy ez már tudható volt, attrakciók egész sora várta a Tour de Hongrie mezőnyét Békés Csabán. A belvárosban a Szabadság téren hatalmas tömeg gyűlt össze, ahol 120 néptáncos járt csárdást, miközben három alkalommal is elhaladt mellettük a teljes mezőny. A város több mint 30 helyszínen készült látványos programokkal. A Kígyósi úton óriás kolbászok és a Csaba gyöngye szőlőfürt installáció fogadta a kerékpárosokat. Az élővíz csatornán sárkányhajók rajzolták ki a Munkácsi negyed feliratát, a hídnál pedig Munkácsi Mihály és felesége Cecile elevenedett meg jelmezes szereplők segítségével. A Dobozi úton a Gerlai bekötőig vitorlás kerékpárok kísérték a mezőnyt, a Kettőskörös gáton pedig két csikós vágtázott a versenyzők mellett szanazuk irányába. A leglátványosabb produkció kétségtelenül a Szabadság téren zajlott, ahol a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság épülete mellett népviseletbe öltözött táncosok mutatták be műsorokat a verseny érkezésekor. A Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola május 11 és 19 között rendezi meg a hangszerválasztó zenei napját. A programsorozat részeként csütörtök délután a Jókai Színház előtti téren tartották meg a hangszervarázs Találkozz a hangszereddel elnevezésű eseményt. Szomor István igazgatóhelyettes elmondta, hogy a rendezvény célja a zeneiskolai munka bemutatása és a zenetanulás népszerűsítése. Úgy fogalmazott, szeretnék a komoly zenét kimozdítani a zárt terekből és felhívni a figyelmet a zeneiskolai jelentkezés lehetőségére. Hangsúlyozta, hogy minél több az intézményben tanuló hangszert szeretnének bemutatni és megszólaltatni, rövid ismertetőkkel kiegészítve, bízva abban, hogy a gyerekek kedvet kapnak a zenéhez. A programban vonós, fúvós, billentyűs és ütő hangszerek, valamint énekes és népzenei növendékek is szerepeltek, köztük például a citera. A színpadi produkciók során az iskola együttesei, kamaracsoportjai és szólistái léptek fel. Az igazgató helyettes kiemelte, hogy a zene és hangszertanulás számos területen támogatja a gyermekek fejlődését, fejleszti a kognitív képességeket, javíthatja az iskolai teljesítményt, közösségi élményt ad, és kitartásra, figyelemre nevel. Hozzátette, hogy másnap a zeneiskolában a fiatalok kézbe is vehetik a hangszereket, hiszen a megfelelő választáshoz elengedhetetlen a személyes találkozás. A délután folyamán több mint 100 növendék mutatta be tudását. A koncert műsorszámai között egykori növendékek videó üzenetei is elhangzottak, amelyekben ma már elismert művészek meséltek arról, milyen pozitív hatással volt életükre a zenetanulás. A színpadi programok mellett interaktív zenei játékok, kézműves foglalkozások, mini hangszerkészítés, színezők és rejtvények is várták a résztvevőket.

0: Baleset miatt teljesen leállt a vasútforgalom Gyuma-Endrődön Gyuma állomásnál. Információk szerint csütörtökön kisiklott egy vonat Gyuma-Endrőd és Csárda szállás között, a balesetben ketten is megsérültek. A Békéscsabai vasútvonalon csütörtökön jelentős késésekre és pótlóbuszos átszállásra volt szükség, mivel a két állomás között nem közlekedhettek a vonatok. Egy szemtanú arról számolt be, hogy a mozdony és az első kocsi is kisiklott, a helyszínen pedig mentők láttak el egy sérültet. A katasztrófavédelem megerősítette, hogy a tűzoltók is a helyszínre érkeztek. Úgy tudni, hogy két utas sérült meg, őket a mentők ellátták. A szerelvényt a MÁV emelte vissza a pályára, és a vonatpótlás megszervezését is megoldották Mezőtúr és Csárda szállás között. Ugyanezen a szakaszon korábban egy másik esemény is történt. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a keleti pályaudvarról Kolozsvárra tartó Claudiopolis Fogaras Intercity egy megállt jelzőn haladt át a Gyuma állomáson, de a biztonsági rendszer időben megállította a vonatot, így nem alakult ki veszélyhelyzet. Az utasokat ott is másik járatra szállították át. A Blue Train vasúti oldal információi szerint a most kisiklott szerelvény a Békés Intercity volt, amely nagy sebességgel futott bele egy 40-es kitérőbe. A kitérő irányú közlekedésre azért kerülhetett sor, mert a korábbi incidens helyszínelése még nem zárult le. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt közölte, a szerelvény négy kocsija hagyta el a sineket, mintegy 300 méteren rongálva meg a pályát. Hangsúlyozta, hogy a baleset okát csak részletes vizsgálat tisztázhatja. Jelenleg azonban az utasok biztonságba helyezése és továbbutazások biztosítása volt a legfontosabb. A helyreállítás nagy erőkkel zajlik. Idei harmadik ülését tartott a csütörtökön Békésvár megye önkormányzata, ahol 12 napirendi pontot tárgyaltak. A testület több éves beszámolót és zárszámadást is fogadott el, valamint módosította az idei évi költségvetési rendeletet. A közgyűlés elnöke Molnár Sándor kiemelte, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete tavaly év végére tovább erősödött, és már az idei évben is növekedés tapasztalható. Hozzátette, a vármegye költségvetésének főszámai országos összevetésben is magasabb értéket mutatnak, ami részben annak köszönhető, hogy az önkormányzat olyan többlet feladatokat is vállal, amelyek nem kötelezőek, de hozzájárulnak a térség fejlődéséhez és gazdaság élénkítő projektek megvalósításához. Az első napirendi pontban Vörös Ferenc Békés vármegye rendőrfőkapitánya számolt be a térség tavalyi közbiztonsági helyzetéről, aki elmondta, hogy a rendőrség eredményes évet zárt és nem történt olyan kirívó eset, amely negatívan befolyásolta volna a közbiztonságot. Hangsúlyozta, hogy a nyomozási és felderítési eredményesség is tovább javult, és ezek az adatok országos szinten kiemelkedők. Mindezt elsősorban a munkatársak elhivatottságának és kitartó munkájának tulajdonította. Körözést adtak ki egy bérelt autóra Szarvason, miután egy nő nem vitte vissza a járművet a megbeszélt határidőre. A tulajdonos bejelentése után a rendőrség körözést rendelt el, és május 13-án délután a kocsit vezetőjével együtt megtalálták. A nőt előállították a rendőrkapitányságra, és jármű önkényes elvitele miatt büntető eljárás indult ellene. Ez volt a Csabai híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai híradó. Csabai híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dold a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Startrádió.
1: Ez a Startrádió, sok zene is, még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne, jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Ingici Adrián vagyok, és mindenkinek szép pénteket kívánok. Mit szól legelső kérésünk? Sziasztok! Erika vagyok, és a férjemet szeretném meglepni Petit egy üzenettel. Köszönöm az egész heti segítséget és a kitartást. Mellé pedig szeretnék küldeni egy szép szerelmes dalt is neki.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
2: Halott Pénz,
1: Des,
2: LL Junior,
1: Republik,
2: Korda György és Balázs Klári,
1: Szikora Róbert és az Ergo,
2: Kiskata Zenekar.
1: Május 22-24, Gyulai Pálinka Fesztivál.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
4: A tavaszi szezon elkezdődött. Elektromos rollerek már 105 ezer forinttól. Őre várnak Békés Csaba legnagyobb elektromos roller választékában. Megbízható Xiaomi Kukurin-Navi márkákkal. Sőt, márka független roller szerviz. Termokamera Kft. Békés Csaba Szabadságtér 16-18. Volt lámpa, volt.
5: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
6: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, showbírálatok, legújabb gépek és technológiák, szakmai konferenciák, valódi üzleti lehetőségek. Építsen kapcsolatokat, találjon új partnereket és növelje üzleti lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
7: A rendezvény hangja a Start Rádió, a Békés Vármegyei hivatalos médiapartner.
8: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
9: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel, tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
10: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
7: Reklámot hallott.

Tapasztalt rádiósok, zenei, és még többen, de pedig kívánság műsorunkat hallják. Ki milyen dalnak örülne, várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Ezúttal Pisti kérésével megyünk tovább, ő pedig barátnőjét, Zsófit szeretné köszönteni névnapja alkalmából. Egy szuper pörgős dallal. Már is megy nektek a dal, szeretettel.

0: Rádió.
1: Start Rádió, sok zene is, még több benne, pedig kívánság műsorunkat hallják. Annak is a végéhez érkeztünk el, az utolsó kérésünk pedig így szól. Sziasztok, Magdi vagyok, és a kollégáknak szeretnék küldeni egy pörgős dalt. Köszi, én köszönöm ezt a kérést is.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma május 15-e péntek van. Sok boldogságot kívánunk Szonya és Zsófia nevű hallgatóinknak. Ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepli születésnapját Növényi Norbert olimpiai bajnok, magyar birkózó színész. Ma ünnepel Gyarmati Andrea, magyar úszó bajnok orvos. És szintén ezen a napon ünnepli születésnapját Mike Oldfield, angol zeneszerző is. Önök is ünnepelnének ma valamit? Mi ahhoz? Sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Ritmus!
2: Ritmus!
1: A délutáni magazin!

0: és még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait, és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
3: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
4: Minden nap 15 és 19 óra között frissebb errel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47. Itt a tavasz, Irály hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogadhajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár. Három nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu. A rendezvény hangja a Start Rádió, a Békés Vármegyei hivatalos média partner.
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: Sportrádió.
1: Ez a Sportrádió, sok zene is, még több. Benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd a hétvégén. Holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég. Rövid napos időszakok az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, főként a középső és keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon egyre több felé feltámad, megerősödik az északnyugatira forduló szél, máshol még a déli délkeleti szél lehet élénk, zivatarok idején erős viharos, holnap napközben 13-24 fok várható. Még vasárnap kezdetben sokfelé fordulhat elő eső az országban, de délután az ország nyugati délnyugati részén felszakadozik a felhőzet, megszűnik a csapadék, keleten északkeleten záporok, zivatarok várhatók, sokfelé erős a Dunántúlon viharos lesz az északi-északnyugati szél, vasárnap napközben majd 13 és 23 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.

0: Sport Rádió, sok zene és még több. És ma május 15-e péntek van. Ma van a család nemzetközi napja, ezt 32 éve tartjuk ezen a napon. 1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította. A felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. És hogy egy érdekességet is kiemeljek még a mai napból, nem tudom, hogy emlékeznek-e még rá hallgatóink. 37 évvel ezelőtt ezen a napon botrány volt az érettségi vizsgán, mert napokkal korábban részben ismerté váltak a feladatok. Ennyit akkor az érdekességekből, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin! Start Rádió!

Ez a Stolt Rádió, sok zene is, még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A szónak ereje van, az írásnak hatalma, a csendnek bölcsessége. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották. Köszönöm a figyelmet. Stolt.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több Aracki Zoltán vagyok. Hozom ebben az órában Sting-től a Mad About You-t. Itt lesz a YouTube, a Tears for Fears és Chris Isaac egy-egy talap. Kerem, és délután jó hétvégét. Kyle Minogue-a folytatjuk. Már is szól a Locomotive.

of a knife, have never died.

0: célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, sóbírálatok.

0: üzleti lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
1: A rendezvény hangja a Start Rádió, a Békés Vármegyei hivatalos médiapartner.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
4: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
5: Minden nap 15 és 19 óra között frissebb erre várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madács utca 47.
6: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
7: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
8: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem. És még több.
9: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en. Május 15-e van, a mai napon a Szonyák és a Zsófiák ünneplik névnapjukat. A Szonya, a Szófia név, amely a Zsófia egyébként görög eredetihez közel álló alakja, orosz beceneve. A Zsófia maga görög eredetű női név, melynek jelentése bölcsesség. A név más nyelvekben is megtalálható, Szofi, Szofia formában. A hit, remény, szeretet szóháromos a Zsófia névhez, illetve kitalált Zsófia nevű szenthez kapcsolódik. Szent Zsófia a középkori folklór kitalált szentjeinek egyike. Kedves Szonyák, kedves Zsófiák, boldog névnapot, és istenetes a születésnaposokat is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár. Az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre 2026-ban május 14-e és 16-a között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk csütörtöktől szombatig mindhárom napon 9 és 18 óra között tartanak nyitva. Ahogy azt már megszokhattuk, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása a szarvasmarha, ló, sertés, juh, kecske, baromfi és nyúl ágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várják a látogatókat. A családosoknak jó hír, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jó játszópark szórakoztatja a G-szektorban. A modern technológia iránt érdeklődőknek érdemes pénteken 3:30-kor a G-szektor felé venniük az irányt, ahol egy látványos drón bemutatót tekinthetnek meg. Az igazi izgalmakat keresőket pedig szombaton 1 órától egy profi stíl Timbersport favágó bemutató várja, szintén a G-szektorban. Ráadásul a rendezvény egész alatt egy állandó vadászati kiállítás is színesíti a kínálatot. Töltsenek el egy tartalmas napot a Magyar Agrárium legnagyobb ünnepén.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Több mint 300 ezer adózó adataiban talált pontatlanságot vagy ellentmondást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az idei SZIA bevallási tervezetekben. Az érintettek a napokban kaptak értesítést a hivataltól, amelyben soron kívül kérik a hibák javítását a május 20-ai határidőig. A NAV szerint a leggyakoribb pontatlanságok az adóalap kedvezményeknél és a jogosulatlanul igénybe vett családi kedvezményeknél fordultak elő, de sokan elfelejtették megadni a számlaszámokat és a visszajáró adóhoz. Fontos tudni, hogy aki május 20-áig nem véglegesíti a módosításokat, vagy a félbehagyott 1+1%-os nyilatkozatát, annak a hivatal által kiajánlott eredeti tervezet válik érvényessé, a felajánlásai pedig elvesznek. Visszakapja egyházi státuszát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, miután Tarr Zoltán miniszter egyeztetett Iványi Gáborral a törvényes állapot helyreállításáról. A MET vezetője szerint a jogi kereteket már kidolgozták, így a döntéssel ősztől újraindulhatnak a korábban bezáratott budapesti és szegedi iskolák, valamint az egyház visszaveheti idős otthonai fenntartását is. A felekezet 2011-ben veszítette el státuszát, amit hiába ítélt jogsértőnek a strasbourgi bíróság. A korábbi kormányzat nem rendezett. Vége a provokatív ruhák és a végtelen uszályok korszakának Cannes-ban, miután a filmfesztivál idén minden eddiginél szigorúbb öltözködési szabályokat vezetett be. Az új karte erkölcsi okokból tiltja a meztelenséget és az áttetsző anyagokat, praktikus megfontolásból pedig száműzi a hatalmas uszályokat, amelyek korábban akadályozták a vendégek mozgását. A szigorítás a sportcipőkre és a nagyméretű táskákra is kiterjedt, a szabályszegőket pedig a biztonsági személyzet már a vörös szőnyegnél visszafordíthatja. Egyébként a 2026-os Cannes-i Filmfesztivál díjkiosztó záróünnepsége május 23-án szombaton lesz.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, én Arecki Zoltán vagyok, és ebben az órában hozom majd a Cranberries-től a Dreams című dalat, itt lesz a Jonas Brothers, a Genesis, a Simple Minds és Madonna is. Kellemes délután, jó hétvégét, a Bon Jovi jön most a Starton, itt a Born to be my baby.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
3: Próbálta már az elektromos kerékpározást?
4: Akkor itt az idő! Elektromos kerékpárok óriás választéka a megbízható magyar Koliker márkából. Normál kivitel 350 ezer forintos indulóár. Szerviz háttér. Próbálja ki! Szeretni fogja! Termokamera Kft. Szabadságtér 16-18.
5: Volt lámpa volt.
4: Bővebb info termokamerakft.hu.
6: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek! Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
7: Itt a tavasz. Irány Hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogathajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár. Három nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu. A rendezvény hangja a Start Rádió, a Békésvármegye hivatalos médiapartner. Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
8: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
9: Micike, le tudnám másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
10: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
11: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
9: Jó ötlet, Micike!
0: Reklámot hallottak.

sokfelé várható csapadék zömmel ismétlődő eső, itt keleten záporokra, zivatarokra is számítani kell, kiadós csapadékra is van esély, a légmozgás többnyire mérsékelt marad, majd aztán délután egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél. Hajnalban 11, míg holnap délután 25 fok várható, aztán vasárnap már csak 20 fokra számíthatunk.

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Szentetornyi és Orosháza között közműépítés miatt félpályás útlezárás akadályozza a közlekedést. Útépítés miatt kérik az arra közlekedők figyelmét Csanád, Apásza és Kaszaper között. Békéscsabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkületre kell számítani. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A kormány határozottan elítélte a Kárpátalját ért orosz dróntámadásokat, amelyek miatt Orbán Anita külügyminiszter bekérette Oroszország budapesti nagykövetét. Eddig 5 drón érte el a térséget, ami miatt Szlovákia ideiglenesen lezárta az ukrán határátkelőket. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a támadás közvetlenül érinti a magyar nemzetbiztonsági érdekeket. Azonnali hatállyal leállítja a kormány a védett erdők kitermelését és szigorítja az ipari szennyezések szankcióit. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy törlik a természetvédelmi területeken korábban engedélyezett tarvágás lehetőségét. A terület szakmai megújításáért Sipos Katalin biológus, a WWF Magyarország eddigi igazgatója felel majd természetvédelemért felelős helyettes államtitkárként. Visszakapja egyházi státuszát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, miután Tar Zoltán miniszter egyeztetett Iványi Gáborral a törvényes állapot helyreállításáról. A MET vezetője szerint a jogi kereteket már kidolgozták, így a döntéssel ősztől újraindulhatnak a korábban bezáratott budapesti és szegedi iskolák, valamint az egyház visszaveheti idős otthonai fenntartását is. A felekezet 2011-ben veszítette el státuszát, amit hiába ítélt jogsértőnek a strasbourgi bíróság, a korábbi kormányzat nem rendezett. Magyar Péter bejelentette, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium veszi át Rogán Antal korábbi tárcájának épületét. A miniszterelnök szimbolikus döntésnek nevezte, hogy a korábbi kabinet iroda helyén egy családokkal foglalkozó intézmény működjön tovább. A kormány főkitért a közjogi méltóságok sorsára is, amennyiben május végéig nem mondanak le önként, alaptörvénymódosítással fogják elmozdítani az érintett vezetőket. A karmelita kolostor jövőbeni hasznosításáról egyelőre nem született végleges döntés, a szakemberek még keresik a legoptimálisabb megoldást az épület számára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. 668 éve éppen a mai napon ismeretlen szerző megkezdte a képes krónika írását. Akkoriban valószínűleg még nem írták az első oldalra a szerzők a nevüket, ezért hát nem tudjuk, hogy ki kezdte el. Azt viszont tudjuk, hogy ebben az órában a Startban itt lesz Dario G-től a Sunshine. Érkezik a DB Boulevard, a Stone Roses, az Oasis és Katy B egy-egy dal. Kellemes délutánt! Hallgassátok a Startot, a kommunális dalát. Már is szóval Never Can Say Goodbye.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
3: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
4: Halott Pénz,
3: Dash,
4: LL Junior,
3: Republik,
4: Korda György és Balázs Klári,
3: Szikora Róbert és az Ergo,
4: Kiskata Zenekar.
3: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
5: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, showbírálatok, legújabb gépek és technológiák, szakmai konferenciák, valódi üzleti lehetőségek. Építsen kapcsolatokat, találjon új partnereket és növelje üzleti lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
6: A rendezvény hangja a Start Rádió, a Békés vármegyei hivatalos médiapartner.
7: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
8: A tavaszi szezon elkezdődött. Elektromos rollerek már 105 ezer forinttól. Őre várnak Békés Csaba legnagyobb elektromos roller választékában. Megbízható Xiaomi Kukurin Navi márkákkal. Sőt, márka független roller szerviz. Termokamera Kft. Békés Csaba Szabadságtér 16-18. Volt lámpa, volt.
9: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
0: Reklámot hallottak.
10: Sok a szere. Sok a szere.
0: És még több.

Ez a Start a 98.4-en. Képzeld el, hogy a neved nem csak a személyi igazolványodban szerepel, hanem az arcodban is. Friss kutatások szerint ugyanis az emberek képesek egy ismeretlen arcot a nevét tartalmazó listáról a véletlennél nagyobb pontossággal kiválasztani. Ez az úgynevezett arcnév megfeleltetési hatás. De hogyan lehetséges ez? A kutatók szerint a nevünkhöz kapcsolódó társadalmi sztereotípiák és elvárások befolyásolják, hogyan viselkedünk, milyen életmódot választunk, sőt, akár milyen mimikát, frizurát vagy stílust alakítunk ki magunknak. Például egy férfiasabb névvel rendelkező fiú nagyobb önbizalmat szerezhet, sportosabb életet élhet, ami hosszú távon az arcán is nyomot hagyhat. Szóval, hogyha legközelebb valaki azt mondja, hogy ez a név igazán illik hozzá, lehet, hogy nem is téved olyan nagyot.

Ez a Start a 98.4-en. Azt olvastam a firstclass.hu-n, hogy a kedvenc dalod nem csak a lelket simogatja, hanem az agyad is táncra perdülhet tőle. A McGill Egyetem kutatói szerint a zenehallgatás során az agyunk szó szerint ráhangolódik a ritmusra és a hangmagasságra, mintha egy belső DJ keverni a dallamokat odament. Ez az úgynevezett idegi rezonancia elmélete, ami szerint az agyunk saját rezgései összhangba kerülnek a zenével. És ha azt hitted, hogy csak a lábad dobol a ritmusra, hát tévedsz. Az agyad is együtt mozog a zenével, mintha csak egy koncerten lennél. A felfedezés nem csak a zeneterápiában hozhat forradalmat, hanem segíthet jobban megérteni, miért nem tudunk ellenállni egy jó kis dallamnak. Hát tessék, tegyünk egy próbát!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra ez a Start, a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Haracki Zoltán vagyok, ön ebben az órában az R.E.M.-től a Sidewinder Sleep Tonight érkezik. Will Vallo és Natalie Evelyn közös feldolgozása a Summer Wine, itt lesz Melanie C-től az I Turn To You és Don Helly-től a The Boys of Summer. Kellemes délutánt, hallgassátok a Startot, jó hétvégét, a Pet Shop Boys-szal megyünk tovább, itt a Rent.

Ez a Start a 98.4-en. Van néhány évfordulónk. 31 éve a mai nap a család nemzetközi napja. 667 éve ismeretlen szerző megkezdte a képes krónika írását. 585 éve Erzsébet királyné Székesfehérvárot királlyá koronáztatta csecsemő fiát, 5. Lászlót. 458 éve megszületett Claudio Giovanni Antonio Monteverdi, olasz zeneszerző, az első opera szerzője. 407 éve Johannes Kepler megalkotta a bolygók mozgásával kapcsolatos törvényeit, és 68 éve született a mai napon Növényi Norbert virtuózó színész.

Ez a Sparta 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Araczki Zoltánt hallottad, holnap 3-tól ismét jövök, addig is hallgassd a Startot. Sziasztok, viszontlátásra!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Magyar Péter bejelentette, hogy május 13-ával 4 év után hivatalosan is véget ért a háborús veszélyhelyzet, és ezzel lezárult a 6 éve tartó rendeleti kormányzás időszaka. A miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy az ország ezzel visszatér a normalitáshoz. Annak érdekében, hogy a különleges jogrend kivezetése ne okozzon jogi káoszt, az országgyűlés mintegy 160 korábbi rendeletet emelt törvényi szintre, így továbbra is érvényben maradnak a lakosságot és a gazdasági szereplőket védő legfontosabb intézkedések, például a kamatstop és a gazdák hitelmoratóriuma, de a jövőben minden új szabályozás már a rendes jogalkotási folyamat keretein belül születik meg. Több mint 300 ezer adózó adataiban talált pontatlanságot vagy ellentmondást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az idei SZIA bevallási tervezetekben. Az érintettek a napokban kaptak értesítést a hivataltól, amelyben soron kívül kérik a hibák javítását a május 20-ai határidőig. A NAV szerint a leggyakoribb pontatlanságok az adóalap kedvezményeknél és a jogosulatlanul igénybe vett családi kedvezményeknél fordultak elő, de sokan elfelejtették megadni a számlaszámokat és a visszajáró adóhoz. Fontos tudni, hogy aki május 20-áig nem véglegesíti a módosításokat, vagy a félbehagyott 1+1%-os nyilatkozatát, annak a hivatal által kiajánlott eredeti tervezet válik érvényessé, a felajánlásai pedig elvesznek. Megjelent a magyar közlönyben a Tisza kormány feladat és hatásköreit rögzítő kormányrendelet is. A statútum rendelet a miniszterelnök mellett 16 miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó jogköreit határozza meg pontosan. Az új szabályozás azonnali hatállyal rögzíti a kormányzati struktúra kereteit, hivatalos alapot adva a kabinet működéséhez. Ez a lépés véglegesíti a minisztériumok közötti feladat megosztást az új politikai ciklus kezdetén.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a szeres. És még több.
3: Start Rádió.
4: Start Rádió.
5: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Hagya Ábris, gitáros, gitártanár. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk!
2: Sok a szeret!

0: Rádió. Start Rádió.
1: Nemrégiben jöttetek haza egyébként. Meséljünk erről a legutóbbi turnéról, hogy ez minek köszönhető volt.
2: Van egy új album, ezt turnéztattuk meg. Gyakorlatilag már a múlt évben egyébként volt egy kisebb turné, egy kéthetes kisbuszos turné. Ez is nagy rész Németország, de voltak benne ki kacsingatások is környező országokban. Ez két hétig tartott folyamat, ez pedig egy nagy buszos, turnébuszos, egy hónapos, illetve 24 napos, nem volt teljesen egy hónap, 24 napos turné körút volt. Lemezbemutató turné volt. Ugye, amit mondtam, volt ez a kéthetes is, az volt a exkluzív lemezbemutató, és akkor utána jött rá az igazi egy hónapos.
1: Ez volt most.
2: Így van. Uh-huh. Lemezbemutató turné. Egyébként ettől független játszunk régi számokat is ilyenkor, tehát hogy nem arról van szó, hogy na most csak az új albumot eljátszuk, hanem a régi klasszikus slágereket is eljátszunk.
1: ez a ti esetetekben ez szörnyen hangzik, igen, hogy sláger, mert igen, ugye hát nem éppen egy ilyen rádiókompatibilis, meg ilyen sláger kompatibilis dologról van szó.
2: Hát igen, semennyire. Tehát nem igazán hallottam igaz, bár egyébként nyilvánvalóan a mai világban azért vannak olyan rádiók, amik kifejezetten metállal foglalkoznak, és mondjuk lehet, hogy ott azért előfordulnak, akár Ektomorf is.
1: Visszakanyarodunk ismét a kezdőkorszakodba, ugye amikor bekerültél az Ektomorfba, hogy fogadtad egyébként azt a tényt, hogy felmentek a színpadra, ott áll előtted, vagy előttetek, mit tudom én, hány ezer ember, és akkor titeket ünnepelnek. Számodra ez milyen érzés volt?
2: Szerintem az első ilyen, azt gondolom, egyszerűen csak mosolyogtam, egyszerűen örültem.
1: Tehát felfogtad ott abban a pillanatban, hogy mi történik?
2: Nem, szerintem.
1: Mert
2: nem.
1: Szerintem ez nagyon durva, hogy te, mint kis vidéki városból származó srác, bekerüljél egy nemzetközi szintű zenekarba, és akkor ott van előtted egy csarnoknyi ember, azért ez durva szerintem.
2: Hát igen, meg gondold el, hogy előtte ugye ugyanúgy fan voltam. Tehát ugyanúgy jártam, voltam koncerteken is egyébként. Tehát, hogy amikor még a régi felállás volt, és még nem játszottam benne, egy jó pár koncerten részt is vettem, és hát nyilván benne voltam a pogóban, meg az ugrálásban, meg mindenben. Tehát, hogy tényleg ilyen fan voltam. És akkor utána tényleg ott állna a színpadon, és akár egy-egy olyan fesztiválon, ami talán így a legnagyobb szám, ami fesztiválon volt, 10 000 ember az egész fesztiválon.
1: Wow, az igen.
2: Vagy mondjuk, amikor a Five Fingerrel voltunk arénázni, ott is majd 10 000 ember is arénába. Tehát, igen, hogy az egyszerűen felfoghatatlan igazság szerint. Igazából nem izgulok jobban, amúgy, mint hogyha 100 ember lenne, mert mondjuk az a 100 ember, hogyha előttem van, az egy klub érzete van, tehát egy klubbulinál mondjuk ott egy ilyen családiasabb.
1: Egy kis bensőséges.
2: Igen, tehát ott látod az embereket, rájuk tudsz nézni, látod a reakciókat. Azért egy ilyen nagy fesztiválon, ahol több ezer ember van egy aréna bulinál, azért sokkal nehezebb.
1: Egy boly.
2: Hát igen.
1: Start Rádió.

0: Rádió. És még több. És még
1: több. Akkor meséljünk a terveidről, ne az ektomorf terveiről, arról is mesélhetünk, de elsősorban a te személyes terveidről szeretném, hogyha mesélnél, mik a terveid a jövőre nézve.
2: Nyilvánvalóan az ektomorf ugyanúgy megy tovább, nyilvánvalóan Arany Máté ugyanúgy megy tovább, mellette a tanítás ugyanúgy megy tovább, ezt egyébként próbálom minél több magándiákkal csinálni, minél többen akár a suliban is, egyszerűen szeretek tanítani, hát hogy szeretem ezt is, nem csak arról van szó, hogy pénz és hogy én ebből megéljek, hanem egyébként szeretem csinálni. Tehát volt a tanítás, ezt mindenképpen szeretném, hogy minél többen, de mellette készülőben van projekt a Billoggal is, ugye a basszusgitárosunk zenekara ez gyakorlatilag.
1: Csabi?
2: Így van, az yes. Arany Csabi. A Billoggal tervezünk egy kicsi ilyen új dolgot, még nem mondok semmit, majd kialakul, hogy ebből mi lesz. Illetve saját dolgot is tervezek egyik.
1: Na, mesélj csak erről.
2: Egy kicsi szóló projektet. Igazság szerint, most visszatér, megint a Lukács Petára. Nagyon nagy példakép, nagyon szeretem. Ő szokta ezt mindig mondani, hogy nagyon tervezi a szóló albumot már évek óta. Ugye neki van egy pár, de már évek óta hallom tőle, hogy na most ráveszi magát, és hát valamilyen szinten ugyanígy vagyok ebbe, hogy évek óta tervezem, hogy ráveszem magam, és egyébként vannak már demók, csak egyszerűen nehéz rávennem magam, hogy ezt tovább vigyem. Ugye alapvetően ezt otthon akarom megcsinálni, saját magam mixelni, saját magam masterelni.
1: Ez egy gitáros történet lenne, vagy hogy kell ezt elképzelni?
2: Így van. Tehát volt szó akár Joe Satriánról, vagy akár ugye Lukács Petáról is, mint szóló gitáros. Nagyon szeretem az ilyen instrumentális gitárzenés dolgokat. Legyen szó metáról, legyen szó rockról, és valami ilyesmit próbálok majd a jövőben. Nagyon remélem, hogy minél hamarabb is lesz hozzá időm, energiám, hogy ezt csináljam.
1: Ábris, köszönjük, hogy itt voltál. Sok sikert a továbbiakban.
2: Köszönöm szépen. Start Rádió. Girl, come over here.

Rádió. Start Rádió. Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Start Rádió.
1: És még több. És még több.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. Május 15-e péntek, déli 12 óra van. Flashmobbal köszöntötték a Tour de Hongrie mezőnyét Jaminában. Vonatsiklás miatt leállt a vasúti közlekedés Gyomán-Dröd térségében. Békés vármegyei közgyűlés módosította a 2026-os költségvetését. Már is mondom a részleteket. A Tour de Hongrie 2026 mezőnye szerdán többször is áthaladt Békés Csaba területén, köztük a Jaminai körforgalmon, ahol az Erzsébethelyi Általános Iskola tanulói látványos flashmobbal fogadták a kerékpárosokat. A város összesen több mint 30 helyszínen készült különféle programokkal a verseny útvonala mentén, a Kígyósi úttól egészen Doboz határáig és a Kettős Körös gátig. A település honlapján korábban közzétették azt a táblázatot és térképet, amely megmutatta, hogy az első, második és harmadik körben hol milyen aktivitások várják a nézőket. A mezőny a Kígyósi úton lépett be Békés Csaba közigazgatási területére, majd rögtön a Jaminai körforgalom felé haladt tovább. Itt az iskola diákjai színes kartonlapokból formálták meg az intézmény logóját, nevét, a Tour de Hongrie feliratot és stilizált kerékpár kereket. A felüljáró lábánál az alsósok buzdították a belváros irányába tekerő versenyzőket. Szabó István, az iskola testnevelő tanára elmondta, azért tartották jó ötletnek a flashmobot, mert úgy véli, a Tour de Hongrie élménye összekovácsolja a gyerekeket, és ritkán adódik alkalom arra, hogy ilyen jelentős nemzetközi sporteseményt láthassanak a vármegyében. A tanulók a produkciót a verseny első két etapja alatt mutatták be a Jaminai körforgalomnál. Ahogy ez már tudható volt, attrakciók egész sora várta a Tour de Hongrie mezőnyét Békés Csabán. A belvárosban a Szabadság téren hatalmas tömeg gyűlt össze, ahol 120 néptáncos járt csárdást, miközben három alkalommal is elhaladt mellettük a teljes mezőny. A város több mint 30